kalotaszegi bánfi hunyadi táncdallamok következnek, ritka és magyar legényes. Utána pedig csíkszentdomokosi felcséki muzsika szól a Fondor Zenekar Rendek című albumáról Táncházban című műsorunkban.

A Fondor zenekar 2012-ben megjelent Rendek című albuma szól ma esti Táncházban című műsorunkban. A tagok Csernó Klára, Maruzsenszky Andor, a két prímás, a Brácsás Papendre, a Bőgős Prihoda István, a cimbalmos Cimber Ferenc, így ír zenéjükről és megalakulásukról. Számunkra a népzenében nem csak a konzerválás, a megőrzés a lényeg, sokkal összetettebb dologról van itt szó. Talán a legfontosabb, hogy a zene játszása közben mi nagyon jól érezzük magunkat. Önzően hangzik, de elsősorban nem emelkedett célok lebegnek a szemünk előtt. Egyszerűen szeretünk muzsikálni. Ez a szeretet persze predesztinál bennünket a magyar népi muzsika felszínen tartására, tovább örökítésére és átadására. Zenekarunk fiatal képződmény, ha a megalakulás pontos dátumát nem is lehet időben megjelölni, azért a 2004-es évet tekintjük annak. Nos, a Fondor zenekar ma már 2026-ban nem aktív, de a zenekar tagjait nagyon sok formációból ismerhetik kedves hallgatóink, hiszen azóta még inkább elhivatott és tapasztalt előadói az autentikus magyar népzenének. De visszatérve Rendek című albumuk felvételeihez, betleni, északmezőségi, majd boncidai, szintén mezőségi tánzdallamok szólnak népzenei műsorunkban.

Fondos zenekar Rendek című albumáról három felvétel maradt hátra, egy észak-moldvai, egy szatmári, szamosangyalosi és egy rövid cimbalom szóló a soproni Tendl-pár repertoárjából, melyet Cimber Ferenc muzsikál. Ezek előtt én már a munkatársaim Sztrányoszki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A népzenét játszó zenekarokat hallgatva azt gondolhatnánk, hogy a Kárpát-medencei népzenei gyűjtések szinte minden területet és népcsoportot egyenletesen lefednek. Csupán meg kell tanulni az adott régió összegyűjtött dallamanyagát. Ez azonban korán sincs így. A különböző területek dokumentáltsága, a helyi hagyomány megtartása erősen változó.
2: A népzenei nyomozóiroda 545. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

0: A nagykanizsai Sztobos Tambura zenekar játszott. A népzenei nyomozó iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

Hoztam a pecsétes, szabadságos levelem a sötétbe. Őrmester úr rakhatja, őrmester úr rakhatja, kaszárnyában zubbonyomat fogal serra.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nótán.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: Köszönöm szépen.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.
2: Hogy haláz a sajk?

soja pogdaza blagán. Mondjátok, hogy hírtoztok felőlem. Mondjátok, hogy ne búcsújjon, jól megy sorol.

megette, megette. Suba, suba, göndör suba, van még kislány a faluba, lesz szeretőm, ti is még helyette. Itza, ritza, kukorica, nem a cica, csak

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: leszlek, majd megeszlek, ott a szág, csókodák, táncra perdünk örökkem a világ.
1: Dankó Rádió. Szolnokon FM 101,2. A Magyar Zene Rádiója.

col moquete. Certi donne al vivere ciò con scopo te.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Augusztus 20-a van az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Változik a közlekedés a fővárosban, több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Ünnepi műsorfolyammal várja a nézőket mától a megújult közmédia. Az M1-en a hazai közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak majd. Híradót reggel 6-kor, délben, este 7:30-kor és 10 órakor láthatnak a nézők, az ünnepi adás házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám. Nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, vasárnap éjféltől megkezdődhet az alacsony vízállás miatt leállított blokkok visszakapcsolása, és a jövő hét közepétől ismét 2000 megawattot termel majd az atomerőmű. A kormány jövő év elejéig szeretné tisztázni a határon túli magyarságra vonatkozó támogatáspolitikát, mondta Kollai István, magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár Kolozsváron. A programokat átvilágítják és új alapokra helyezik. Hangsúlyozta, hogy a kettős állampolgárság és a szavazati jog megmaradnak, mert erről kompromisszum van Magyarországon. Az oroszok ismét ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet, 2 ember meghalt, 6 megsebesült. Vitalij Klitschko kijevi főpolgármester a Reutersnek azt mondta, hogy az éjszakai légicsapások a város 2 kerületét érték, több épület kigyulladt, de lakóházakat nem ért találat. Átlépte a 40.000 milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1.000 milliárddal kevesebb volt a hiány, az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry, Sussexi herceg és családja. A BBC úgy tudja, hogy a házaspár Londonon kívül telepszik le, és a gyerekeiket már be is iratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat. Az időjárásról: napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég és előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható, a Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma augusztus 20-a csütörtök van, nemzeti ünnepünk, István és Vajk napja. Isten éltesse az Istvánokat, a Vajkokat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével fogok beszélgetni.

És mai kvaterkázásunknak a témája a kenyér lesz. Viszont most 6 és 7 óra között többek közt hallható lesz majd Simon Boglárka, Mikó István és Nagy Noémi is. Nyári Edittel kezdünk, aki Koncz Tibor és Szenes Iván slágerét adja elő. Ha legközelebb látlak.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Kaiyak zenekar következik. Van egy pipám, egy kalapom.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. július 27-i tatai előadásán rögzítettük. Lehár Ferenc Paganini című operettjéből következik a Paganini keringő, Simon Boglárka előadásában Báder Ernő és zenekara kíséretével.

szíve az ember. Dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még zsugorgatni nem kell. S oly édes még az illatos tavasz, 20 év

20 éves vagy, s mindezt meg se látod. Úgy szeretnél felnőtt lenni már, ne kergess.

szárnyakorrepülnek az évek. Nem segít rajt bűbáj sem varázs, míg sóhajtással halkul el az égnek, a szilajlánkból lesz

0: sosem lehet.
1: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Nagy Noémi adja elő Csóka Gyula és zenekara kíséretével Vas Gábor és Rak István andalgóját. Kigyúlt egy csillag a Balatonon.

vár, hogy a szíved mindörökre enyém már. Azt sem kötjük senkinek az orrára, hogy találtak kicsi szívünk egymásra.

0: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Kossuth Díjas művészeink munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg a Kossuth Díjas Fischl Mónika gondolatait.
1: Igazából mindig erre a pályára készültem valahogy, egyenes útam vitt egyik iskolából a másikba, egyik zeneiskolából a másikba, a zongoráról, a hegedűről, a táncról, ide-oda, de azért az ember tizenévesen, sőt 20 vagy 30 vagy 40 évesen, én valahogy soha nem számítottam erre, megmondom őszintén, és igazából én mindig is azt gondoltam, hogy nem a díjak határozzák meg egy embernek a művészetét, hiszen a mi kis hazánk az annyira kicsi ország, és annyira sokan és sokan vagyunk benne, és annyira sok tehetséges ember van, és annyira sokan megérdemelnék ezeket a díjakat. Úgyhogy én ezt még egyáltalán nem fogtam föl. Természetesen teljesen meg vagyok hatódva, de még nem ülepedett le bennem ez a dolog. Eddig is az ember természetesen, amikor fölmegy a színpadra, megpróbálja magából kihozni a maximumot. Akármilyen fáradt, akármilyen baja van, akkor is, ha kilép az ember a színpadra, ezeket a dolgokat maga mögött kell tudni, bebújni az adott szerep bőrébe, hogy örömet tudjunk szerezni a közönségnek. És ezek után azt gondolom, hogy óriási felelősség. Tehát innentől az ember nem hibázhat.
0: Kedves hallgatók, most Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Marica belépője Fischl Mónika előadásában.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Tolnai András adja elő Német Csicsó József és zenekara kíséretével Zé Horváth Gyula és Tóth János István hallgatóját. Valakiért szól a harang.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Halász Judit adja elő Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét, amikor én még kislány voltam.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Vinkó József íróműfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével fogok beszélgetni a kenyérről, de ebben az órában hallható lesz még Csapó Károly, Hajnal Nikolett és Bétót Magda is. A hírekig Jónás Géza és zenekara

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Ma 7:40 perckor az M5 műsorán.

0: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászlófelvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légi parádé lesz a Duna felett. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzijáték zárja az ünnepi eseményeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és a határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. A kínálatot a hagyományos cseh gulyás és cseh sör különlegességek gazdagítják. A parciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is. Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarat hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operettgála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Hivatalba lépett tegnap Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án megszűnt. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és a kormányrendelet módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét, valamint megszünteti a szakszervezeti konzultációs jogot, korábban korlátozó rendelkezéseket is. Azonnali hatállyal szerződést bontott Balázsi Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. A döntés csaknem 500 millió forint megtakarítást jelent. Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója közölte, hogy a megújuló közmédia nem működhet együtt olyan cégekkel, amelyek valódi szolgáltatás és partneri együttműködés helyett az előző kormány manipulatív kommunikációját szolgálták. Második világháborús lőszerek miatt kellett este részlegesen lezárni a Margit szigetet. A Magyar Honvédség tűzszerészei egy szovjet repesz aknavető gránátot találtak a Dunában sérült gyújtószerkezettel, amit kiszereltek és megsemmisítettek. Előkerült egy üres gránáttest, egy vetőcső és egy ágyúgolyó is. Ezeket a központi gyűjtőhelyre szállították. Híreink végén a várható időjárásról. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható, a Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. 7 óra 4 perc.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével fogok beszélgetni a kenyérről, de ebben az órában hallható lesz még többek között Bétót Magda, Hajnal Nikolett és Csapó Károly is. Somogyi Erikával kezdünk, aki ifja Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását. Nem jó mindig minden este a fonóba járni.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Vinkó József, író, műfordító, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztője. Szervusz, és nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Ünnep van augusztus 20-a, de miért pont a kenyeret ünnepeljük ezen a napon?
1: Hát ennek két oka is van. Az egyik, a kenyér a legfontosabb élelmiszer. Ha kenyér van, akkor minden van. Már csak víz kell. És arra elég hamar rájöttek a régiek, hogyha a gabonát megőrlik, vagy egyszerűen összetörik, és vízzel összekeverik, akkor lehet belőle akár kását, akár levest csinálni. Aztán, ha meg véletlenül kinhagyod a napon, és meg kell, akkor még komolyabb élelmiszert lehet belőle csinálni. Tehát a kenyér alapélelmiszer lett. De van egy másik oka is, ami kevésbé praktikus. Az, hogy a kenyér szakrális jelkép, de többszörösen is. Egyrészt a keresztény vallásban ez Jézus teste, másrészt a régebbi vallásokban és más elgondolásokban az élet jelképe. Nem tudom, tudod-e, hogy a gabonát, a gabonaszemet azt nagy ébetűvel életnek mondták a régiek. Mert ha élet van, azaz ha gabona van, akkor minden van. Tehát ez a dupla szakralitása, ez okozza azt, hogy a legfontosabb szó is lett, nem csak élelmiszer. Éhe a szónak, éhe a kenyérnek, mondja József Attila. Az vagy nekem, mit esnek a kenyér, mondja Shakespeare. Tehát nem lehetett megkerülni, és mivel augusztus 20-a az az időpont, amikor az új kenyér már megsül, mert hiszen ez azt jelenti, hogy jó volt a termés, és lehet jó kenyeret sütni, sőt azt is lehet tudni, hogy van-e elég a magtárakban az évre. Ezért összekötötték a szakrális ünnepet és a profán hétköznapi ünnepet. Így augusztus 20-a több funkciós ünnep tulajdonképpen.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel, de most hallgassuk meg Káldi Gyula és Géci István szerzeményét Vörös Sári előadásában. Süt a mama, süt a pék.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Csapó Károly következik a Magyar Rádió népi zenekarának kíséretével. Repülj, madár, repülj!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel. Mikorról származik az első feljegyzés a magyar kenyérről?
1: Hát ez nagyon érdekes, mert 1250-ben a kenyér szó előfordul már, de helynépként. Majd fél évszázaddal később köznépként, tehát az 1300-as évek közepe táján a kenyér szó, mint élelmiszer fogalom már létezik. De ez valószínűleg inkább kása vagy lepény lehetett. Az első konkrét följegyzés 1433-ból való, a Szentföldről hazatérő burgundiai nemes Bertrand de la Brocquière a következőket írja latinul. Végre a Tisza mellett épült Szegedre érkeztem. Kenyér helyett valami kovásztalan lepényfélét ettek, ám ennek sem voltak nagyon a bőviben. Pedig a környéken bőségesen megtermett mindenféle gabona. Ugye hát ez a Brocquière, ez egy francia kalandor volt, aki átvonult Magyarországon, és nem volt Budán. Így fogalma se lehetett arról, hogy a budai jogkönyv már az ő korában bőven ismeri a finom kenyeret és a fekete kenyeret, a finom lisztet és a korpás lisztet. Ugye a nem egyékényen árultak, ez a kifejezés onnan jön, hogy aki fekete kenyeret árult, az nem árulhatott pultról magasan, hanem annak a földre leterített gyékényen kellett árulni, ponyván. Ha hiszed, ha nem, innen jön a ponyva regény kifejezés is, mert azt sem szabadott fönt asztalon árusítani, hanem csak ezen a gyékényen, ponyván. Na most, ha konkrétumokat akarunk, akkor a középkori okiratok említést tesznek zsemlesütő Gáspár budai pékről, aki olasz zsemjét sütött Beatrice királyasszonynak. Tehát ez 1484 óta létezik, és Székesfehérvár ott is van zsemlesütő utca. Nem is beszélve a kenyérsütők házáról, vagy a jó kenyerű Gergely nevét megőrizte egy oklevél. Tehát szó nincs arról, hogy a francia kalandornak igaza lett volna, ismertük a kovászolt kenyeret is már ebben az időben. Sőt, 1665-ben egy híres angol orvos utazó útikönyvében azt írja, a magyar kenyérnek nincs párja. És ugye évszázadokig a bánkuti búzából készült finom liszt nyeri a fődíjakat a különböző világkiállításokon, és a magyar rétes tészta ekkor lesz világhírű.
0: Lágy a kenyér, pirítani nem lehet. Simó Katalin énekel ifjabb Oláh Kálmán és zenekara kíséretével. Lágy!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel. Az eddig elmondottaid alapján az az érzésem, hogy ezek szerint mindenki értett a kenyérsütéshez.
1: Egy frászt. Most sem ért hozzá mindenki. Nagyon sokáig, nagyon sok helyütt rossz kenyeret ettek. Kömlei János református lelkész 1790-ben a Szükségben segítő könyvecskéjében a következőt írja, és ezt érdemes pontosan idézni. A sütésnek mesterségéhez nem tudott minden gazdaasszony, mert némelyik hidegen tett kovászt, és a tésztája nem költ meg. A kenyerének haja bibircsós lett. Némelyik nagyon melegen tette a kovászt, ezért a kenyere felfúvódott. A másika kevés vizet töltött bele. Olyan kemény lett a kenyere, hogy megfeküdt az ember gyomrába, mint a malomkő. Némelyek meg sok vizet töltöttek bele, ezért ragacsos lett, mint az ember ínyéhez ragadt volna. A komlós korpával pedig amúgy sem tudtak bánni, mert némelyik nem kavarta jól meg, ezért megbüdösödött, és a kenyér megromlott. Szóval a rossz kenyér az végig kísérte az életünket, nem csak a szocializmus korszakában, Zsákiás vacak, mondta Jókai. De Karinti Frigyes is gúnyolódott másfél évszázaddal később az együgyű lexikonban. Kenyér, kettős pont. Likacsos, szivacshoz hasonló massza, kéreggel körülvéve és lestemplizve. Beléből cipókat, kérgéből cipőket készítenek, ha megszáradt, összemorzsolják, és liszt néven forgalomba hozzák. Használják hashajtónak, festéknek, és játékszert is készítenek belőle. De ugye hát a karinti féle humor az kicsit túlzó, de én is emlékszem gyerekkoromban a vacak kenyérre, amit nem lehetett megenni, mert morzsálódott. Tehát nem volt igazi. A jó kenyér az a legjobb élelmiszer. Hát gondolj arra, hogy amikor a kenyeret megszeled, már a hangja elárulja, hogy az milyen lesz. Aztán a harc a sercliér. Egyik kezedben egy kis uborka, egy kis szalonna, egy sercli, és a másik kezedben a bicska. Kell lennél szebb élet?
0: Három sós perec. Dankó Pista és Sas Ede szerzeményét Szeredi Krisztinától halljuk.

vannak. Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Gáspár Anni adja elő Nyári László és zenekara kíséretével Leszler József és Babusa Miklós andalgóját. Szórja a nap aranysugarát!

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel a kenyérről, valamint hallható lesz még többek között Bősi Szabó László és Szabó Sándor is. A hírekig Berki Péter és zenekara muzsikál.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 2026 tavaszán jelent meg a nagykanizsai Sztobos Tambura zenekar első nagy lemeze. A Fonó gondozásában kiadott Muramenti című album a régió gazdag zenei örökségét mutatja be. A zenekar tagjai több mint egy évtizede végeznek gyűjtő munkát a térségben. Az idősebb generációktól származó, szüleik és nagyszüleik által őrzött dallamokat rögzítették és dolgozták föl, új életre keltve a helyi hagyományokat.
2: A népzenei nyomozóiroda 546. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

0: A kiadvány különlegessége a magyar és a kaj-horvát zenei tradíciók találkozása. A lemezen helyet kapott többek között számos olyan magyar dallam is, amely horvát nyelvű szöveggel szólal meg, jól példázva a Mura mentén együtt élő közösségek szoros kapcsolatát. Eredics Áron, a lemez zenei rendezője, így ír a bevezetőben.
1: A Sztobos első album egy őszinte megszólalás. Az a fajta zene, amely mögött nem csak tudás, hanem valódi emberi kapcsolatok állnak. A zenekar tagjait erős baráti szálak kötik össze, és ez az összetartás végig érezhető a felvételeken. Egymást inspirálva, a közös cél felé haladva formálják meg saját hangjukat. Különösen figyelemre méltó, hogy fiatal zenészként nem a pillanatnyi trendekhez igazodnak, hanem szülőföldjük, a Mura mente zenei hagyományához nyúlnak vissza. Saját gyűjtéseik feldolgozásával olyan hiteles, mélyen gyökerező zenei anyagot hoztak létre, amely egyszerre tiszteletteljes a hagyomány iránt és friss a megszólalásában.

0: A nagykanizsai Sztobos Tambura zenekar játszott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Ma 21 óra 5 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa.

0: Kalmából 9 órától légiparádét rendeznek a parlament előtt, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Felvonul a Magyar Honvédség valamennyi géptípusa, Gripen vadászgépek, kiképző és szállítógépek, valamint az Airbus szállító helikopterek. A Magyar Honvédség ma és holnap a Városligetben különleges katonai élményekkel, haditechnikával és izgalmas, interaktív programokkal várja az érdeklődőket. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és a 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, HÉV szerelvényeket. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós források hazahozatala, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakás építési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is. Így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről és a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint a Tisza kormány nem teljesíti választási ígéreteit, a kormányzást kapkodás és az előző kabinet hibáztatása jellemzi. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV. A hivatal közölte, az osztrák nyomozóhatóság igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Jelenleg országszerte napos, fátyol, felhős az idő, majd délután északon északnyugaton beborul az ég, és arrafelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérik. Napközben 32-37, este 26-33 fok várható, a Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével a kenyérről, valamint hallható lesz még többek között Bősi Szabó László és Szabó Sándor is. Bence Ilonával kezdünk, aki Szentérmai Ákos és Halmágyi Sándor örökzöldjét adja elő. Csak a nőkön nem fog az idő.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szóka Júlia adja elő Balázs József és zenekara kíséretével Berényi Lajos csárdását. Édesanyám, a kendőm!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel a kenyérről. A kenyérrel rengeteg mondásunk ismert. Ez is mutatja, hogy alapélelmiszerünk, igaz?
1: Hát na nehogy igaz, hát te is tudod. Na tessék, játszunk egy kicsit. Ki a kenyeres pajtás? Hogy alakult ez ki? Hát a vándordeákok, amikor elindultak vándorútra Európába a szakmájukban fejlődni, mindegyik vitt egy tarisznyát. Az egyikben a vándorkönyv meg az iratok voltak, amit a mesterekkel aláírattak, a másikban meg a kenyerük. És ezért, amikor kenyértörésre került sor, és elváltak az útjaik, akkor mindig nagy vita volt, mert a kenyeret soha nem lehetett teljesen pontosan úgy eltörni, hogy te pont a felét kapd meg. A jó emberrel mit lehet csinálni?
0: Kenyérre lehet kenni.
1: Így van. Mit jelent az, ha valakit lekenyereznek?
0: Megvesztegetik.
1: Másoknak nem kenyere a hazudozás? Nem szokott hazudni, így van. Megalázó-e, ha valaki kegyelem kenyéren él? És mi van, hogyha úgy jár az ember, mint mi, hogy már megette a kenyere javát? Azt tudod, hogy az európai gondolkodásban azt mondják, hogy Isten mindenkinek a születéskor ad egy bizonyos mennyiségű életenergiát. Tudod, az arabok ezt hogy mondják? Allah az ember születésekor mindenkinek ad egy bizonyos mennyiségű kenyeret. Ha megette, cseszheti.
0: Hazám. Máté Péter szerzeményét a szerző előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most ifjabb Johann Strauss szerzeményét a debreceni Kodály Filharmonikusok előadásában halljuk. Éljen a magyar!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel. A középkorban keményen büntették a kenyérhamisítókat. De miért?
1: Hát mert a kenyér alapvető élelmiszer volt, és ez a legnagyobb büntetnek számított. Kétféleképp lehetett csalni a kenyérsütéskor, illetve a kenyér árulásakor, gondolom sejted. Az egyik maga, hogy a liszt nem az volt, aminek hazudták, hanem korpával vagy bármivel keverték. A másik pedig a súlya volt. Most egészen elképesztő büntetéseket találtak ki különböző országokban a kenyérhamisítók ellen. Azt, aki a sütéskor nem megfelelő lisztből készítette, azt bevarták egy zsákba és belógatták a Dunába. A legkülönlegesebb büntetésmód Törökországban alakult ki. Ott rajta csaptak a pékségem, megmérték a veknis kenyereket, és hogyha néhány deka, 10 deka, 5 deka hiányzott a veknis kenyérből, akkor elkapták a péket, a fülénél fogva felszögezték a fülét az ajtófélfára, és napestig, napnyugtáig ott kellett lennie szégyen szemre. Ez olyasmi volt, mint a kaloda. Tudod-e, hogy miért hívtak bizonyos kenyereket kakastejjel készült kenyérnek? Mert a kenyér magába a lisztbe, meg a vízen kívül, meg a són kívül a picspangnak azt a tejét is beletették. Az volt a népis nyelven kakastej. Tudod-e, hogy mi volt a véres kenyér? Ez nem egyszer fordult elő a középkorban is, meg később is Németországban, hogy mikor ketté törték a kenyeret, vér csurgott belőle. Ez ugye a boszorkányságot idézte, és a középkorban nagyon rémisztő volt, hogyha ilyen történt egy városban. Pedig ez nem semmi más nem volt, mint egy baktérium fertőzése a kenyérnek. Tudod-e, mi a komiszkenyér? Hát a katonaságnál a komiszkenyéren éltem, a kifejezés. A legrosszabb korpából sütött kenyér volt, amit komisszió néven árultak a kereskedők, akik rásózták természetesen a hadseregre az ehetetlen kenyeret, és a komissziós kenyérből lett a katonák szájából komiszkenyér, azaz keserű kenyér, keserű fekete kenyér. Ilyenről ír Petőfi Sándor is a Fekete kenyér anyámhoz című versében.
0: Sárga a rigó, kerek a cipó. Kalina Enikő adja elő Bányai Aladár és Marcali Frigyes szerzeményét.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Pár Julcsi énekel, Állj falusi csárda!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel. Vég Antal nagyszerű írónk szerint a kenyér a legszebb magyar szó. Egyetértesz ezzel?
1: Hát ugye Kosztolányi Dezső szerint a legszebb magyar szó a gyöngy. De Vég Tóni, aki nekem jó barátom volt, talán emlékeznek még a hallgatók a foci könyveire, amik nagyon nagy botrányt kavartak, a 6-1-re meg egyebek. Vég Tóni nagyon jó szakácskönyveket írt, és a kenyér az a számára szinte kötelező volt, ő Szatmári és Jánk Majtison, amikor az édesanyja sütötte a kenyeret, azt le is írta a Több nap, mint kolbász című könyvében. Érdemes meghallgatni, mert kiderül belőle, hogy milyen az igazi kenyér. Két szakajtókosár lisztet megszitálnak teknőbe. Egy 4 literes fazék krumplit megfőznek. Krumplitörőn áttörik. Minden kenyérhez számítva egy marék, komlós korpát áztatnak langyos vízben, míg teljesen meg nem puhul. A megtört krumplit a teknőbe öntik. Tesznek hozzá 6 deka elmorzsolt élesztőt. A komló levet szitán átszűrik, a maradékot alaposan kicsurgatják, és csak ez a lé kerül a kenyérbe. Ezekből van a kovász, amelyet estétől reggelig kelni hagynak. Betakarva, melegen kell, hogy legyen minden. És ez csak az előkészület. A munka az majd másnap kezdődik. Úgyhogy amikor végighallgatja az ember, nem akarom tovább untatni a kedves hallgatót, akkor egészen megdöbben azon. Ezek óriás kenyerek voltak, kerekek, megsültek minden irányból, kopogtatták, ezért ugye a maradék megégett rész lehullott róla, de ezek a kenyerek kellően ilyen kicsit nedves ronyba beletekerve hetekig elálltak, és ugyanolyanok voltak. Ezt a kenyeret Vég Antal nem keresztben, hosszába metszette. És mielőtt megmetszették volna, az aljára keresztet kellett rajzolni. Ezeket a mitoszokat mindenki tudta. Pénteken nem lehetett kenyeret sütni, mert az biztos, hogy rossz lett. Véres kenyér lett, meg ilyenek. Úgyhogy Vég Tóni, akit nagyon kedveltem, ő azt mondta, hogy a kenyér a legszebb magyar szó. Olyan a szavak között a kenyér szó, mint az imádságok között a mi atyánk.
0: Mint a napsütést a rét. Nádas Gábor és Szenes Iván szerzeményét Bakacsi Béla adja előbb.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Czerkovics Béla Csókos asszony című operettjéből következik az Asszonykám adj egy kis kimenőt című dal Oswald Marika és Faragó András előadásában.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Vinkó Józseffel a kenyérről. A magyar írók gyakran írtak a kenyérről, de melyik novellát szeretett te a legjobban?
1: Hát Móra Ferenc Véreim című kötetéből az Egy karé kenyér a neve. Egy foltozóvarga, a felesége, az anya, és Fercsike, a kisgyerek. És nincs egyáltalán mit enniük, csak egy darab félig száradt kenyér. Ezt este az anyja titokban odadugja az éhező kisfiúnak az ágyban, hogy edd meg, kisfiam. A gyerek jót akar, és a kenyeret nem eszi meg, bár meg a szeme kopog az éhségtől, milyen szép kifejezés, nem eszi meg, hanem reggel becsempészi az apjának, aki megy dolgozni, a zakója zsebébe. Napközben az apja szintén nem eszik semmit, a család sem eszik. Ugye régen mindig azt kérdezte a kisfiú, hogy mi lesz vacsorára, édesanyám, kenyér, a héja, meg a bele. Ma három fogást teszünk. Na most az apa sem eszi meg a kenyeret, hanem este, mikor hazajön, mint madár látta kenyeret, átadja a kisfiúnak. Aki nézi ugyanazt a kenyeret, amelyik másfél napja forog a családban, mert mindenki a másiknak akar jót. Én ennél szebb novellát, bár rengetegen írtak a kenyérről, nem olvastam.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked! Hölgyeim és uraim, Vinkó József író, műfordító, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztője volt mai vendégünk. Vele beszélgettünk az új kenyér ünnepén a kenyérről. És most hallgassuk meg Grabóc Miklós szerzeményét Madarász Katalin előadásában. Nem kell nékem a pogácsa.

0: kedves vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Talabér Erzsébet adja elő Erős Béla és Sejmesi Sejde Rezső hallgatóját. Elmegyek az életedből.

Önök a Donkó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szulák Andrea adja elő Lacin Norbert és Demjén Ferenc örökzöldjét. Mindig ugyanúgy!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Zorán, Csuka Mónika és Bokor János is. A hírekig Lakatos Miklós és zenekar Muzsika.

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától az Ankó Rádióban Szörényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankórádió, a magyar zenerádiója.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fiam!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Ma 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter a tiszteket köszöntő beszédében úgy fogalmazott: a tiszti eskü, a tiszti rang felelősséget jelent, és az eskü szavai azokon a napokon válnak fontossá.

0: Mellett lakóházok és középületek is megrongálódtak. Vitalij Kličko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csak nem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légi támadást intézett a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét, legutóbb múlt vasárnap. Gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt az amerikai elnök. Donald Trump konkrét intézkedéseket nem jelentett be, de közölte. Számít minden szövetségese támogatására Irán elszigeteléséhez és legyőzéséhez. Vársz iráni hírügynökség pszichológiai hadviselésnek és propagandának minősítette az amerikai elnök szavait. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadósága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány, az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédő krémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Jelenleg mindenütt napos, fátyol, felhős az idő, majd délután, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Bokor János, Csuka Mónika és Zorán is. Takács Bélával kezdünk, aki Kondor Ernő csárdását adja elő. Kertesház, benne egy nyíló rózsa.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2014. április 28-ai a budapesti Thália stúdióban történt eseményén rögzítettük. Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből következik Giuditta belépője, Szeredi Krisztina előadásában a Rajkó zenekar kíséretével.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Csak az esik.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Simor Erzsi adja elő Dankó Pista és Lévai Ede örökzöldjét. Lemondás! Archív felvételt hallanak.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Demjén Ferenc adja elő Koltai Gergely szerzeményét. Kell még egy szó.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bakos Géza és Bradányi Iván szerzeményét az Univerzál együttestől halljuk. Volt-e más bolond?

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Katona Klári adja elő Nagy Tibor és Demjén Ferenc örökzöldjét. Megint!

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Köszönöm, hogy minket választottak. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 756. adást hallották, Budai Sándor és zenekara muzsikájával köszönünk.

0: Vármegyéről Vármegyére. Vas.
1: Mint a mesében. Cáki műemlékpincék. Az alpokaljai falucskát már sokan ismerik. A látvány akár gyerekkönyvek illusztrációja is lehetne. Az erdő szélén, a zöldellő domboldalban állnak a zsupfedeles kis présházak. Ez nem pincesor, mert a fehérre meszelt épületek ugyan egymáshoz közel, de cikcakban ékesítik a tájat. Az apró ajtókon csak óvatosan, előrehajolva lehet belépni. A Vasvár megyei cák lakói korábban szőlőtermesztéssel foglalkoztak, azonban a 19. század utolsó évtizedeiben Európán végigsöprő filoxéra, azaz szőlőgyökértetű járvány elpusztította a tőkéiket. Akkor a helyiek áttértek a gesztenye termesztésre. Ekkortól a borospincéket és présházakat gesztenye és gyümölcs tárolására is használták. A ma is látható 9 eredeti állapotban megmaradt pinceház a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kezelésében műemléki védettség alatt áll. A pincék többsége az 1800-as évek elején készült tölgy és gesztenyefa gerendákból, melyeket agyaggal tapasztottak egybe. A házikókban méretes faragott, festett préseket és más szőlészeti, borászati eszközöket láthatunk. A remek kiránduló helyen tavasztól őszig gyakran várják muzsika szóval, borral, sült gesztenyével és más harapnivalóval a vendégeket, akik akár lovas kordén is bejárhatják cák páratlan szépségű környékét.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A kormány jövő év elejéig szeretné tisztázni a határon túli magyarságra vonatkozó támogatáspolitikát, mondta Kollai István, magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár Kolozsváron. A programokat átvilágítják és új alapokra helyezik. Hangsúlyozta, hogy a kettős állampolgárság és a szavazati jog megmaradnak, mert erről kompromisszum van Magyarországon. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban holnapra gyásznapot hirdettek. Kijevben és környékén

0: repülőcélpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légtérvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét, legutóbb múlt vasárnap. Második világháborús lőszerek miatt kellett este részlegesen lezárni a Margit szigetet. A Magyar Honvédség tűzszerészei egy szovjet repesz aknavető gránátot találtak a Dunában sérült gyújtószerkezettel, amit kiszereltek és megsemmisítettek. Előkerült egy üres gránáttest, egy vetőcső és egy ágyúgolyó is, ezeket a központi gyűjtőhelyre szállították. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Budapesten ma hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket, a Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Ami pedig a várható időjárást illeti. Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, délután, északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél időnként megerősödik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. 10 óra múlt, 4 perccel.
1: Aranylemezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Az ünnepen sem maradnak örök zöldek nélkül, hiszen az előttünk álló mintegy két órában a 20. századi magyar könnyűzene népszerű szerzeményeiből válogatunk. Máté Péter és S. Nagy István Zene nélkül mit érek én című slágerével kezdünk, amit a 2024-es Dankó Gála fináléjaként együtt adtak elő az est fellépői. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A mai összeállításunkat egy Máté Péter szerzeménnyel indítottuk, de az államalapítás ünnepe nem lenne teljes a Hazám című csodálatos dala nélkül, amelyet már is hallhatnak az aranylemezekben.

Lajtai Lajos és Békefi István operettje a régi nyár ősbemutatója majdnem 100 éve, 1928-ban volt. És ha a történetére nem is, a dalaira mindenki emlékszik, hiszen kortalan örökzöldekké váltak. Az operettből egy svéd-magyar tévéfilm is készült, amit 1970-ben mutattak be Keleti Márton rendezésében. A főszerepet Rutka Éva alakította, fiatalkori szerelmét pedig Latinovics Zoltán játszotta. Kettejük duettje, a Hol van az a nyár, következik az aranylemezekben.

A 80-as évek közepén folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat, mégpedig a slágergyáros trió, Pásztor László, Jakab György és 60 émese Búcsú című szerzeményével a Neoton Família előadásában. Utána pedig a változatosság jegyében egy 1947-ben készült felvételről Nagykovács Ilona hangja csendül fel, aki Polgár Tibor és Körmöci László Matróz dal című szerzeményét énekli a Durium zenekar kíséretében.

A Meteor együttes neve fiatalabb hallgatóinknak nem biztos, hogy ismerősen cseng, pedig az egyik alapítóját, dalszerző énekesét ők is nagyon jól ismerik, hiszen évtizedek óta az ország egyik legnépszerűbb előadója, Demjén Ferenc. Testvérével alapították a Meteor együttest, amellyel már 1967 nyarán Tihanyban a Révnél játszottak minden este a Motel éttermében. Az aranylemezekben perceken belül felidézzük egyik legismertebb beat slágerüket, Szabó Mihály és Demjén Ferenc a Gárdista című szerzeményét. És miközben Demjén Ferencék a balatoni közönséget szórakoztatták, 1967 nyarán Aracki László a Táncdalfesztiválon juttatta a második helyezésig, Dobos Attila és Szenes Iván, annál az első

A 90-es évek egyik legnépszerűbb magyar együttese, a TNT frontembere Dobrádi Ákos most örökzöldet fog énekelni az aranylemezekben, mégpedig egy koncertfelvételről. A Művészetek Palotájában 2005-ben rendeztek egy emlékgálát a nagyszerű dalszövegíró Gédénes György Zsüti tiszteletére. Ő írta a magyar szöveget a Walking in the Rain című világslágerhez is.

sem. Az aranylemezek első részét Kaszás Péter és Zámbó Jimmy Egyszer megjavulóként című dalának zongora feldolgozásával zárjuk Szirmai Tamás előadásában. A 11 órai hírek után pedig egy fesztivál győztes dallal folytatjuk a mai örökzöld zenei kirándulásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Ma 18 órakor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége, nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni, fogalmazott a tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy a most avatott tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat, a világ kiszámíthatatlanabbá vált, a hadviselés pedig hónapok alatt változik annyit, mint korábban, évtizedek alatt sem. A tisztek elé példaként az 1848-49-es szabadságharc hőseit, Görgei Artúrt, Damjanics Jánost és Klapka Györgyöt állította, akik tudásukkal, elkötelezettségükkel, felelősségvállalásukkal bizonyították rá termettségüket. Szent István művének vannak olyan tanulságai, melyek 1000 év táblatából is irányadóak, mondta a Fidesz frakció vezetője a nemzeti ünnep alkalmából közzétett videójában. A magyarok határokon átívelő közössége érték, ami túlélte a 20. század viharait, és amit a 21. században is meg kell őrizni, fogalmazott Bóka János. Hangsúlyozta, hogy Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával, az ország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálni. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. Párbeszédet

0: az idei mesterségek ünnepének. A négy napos program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textilművésszel, amelybe a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai ma az ünnepi programok miatt. A 2-es, a 3-as, a 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat és hévszerelvényeket. Az időjárásról: országszerte napos, fátyol, felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérik, napközben 32-37, este 26-33 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek.
2: További kellemes délelőttöt kívánok azoknak, akik már az első órában is velünk tartottak, és üdvözlöm az újonnan csatlakozókat, akiknek ma nem kellett dolgozniuk menni, és végre ki tudták magukat aludni. Tölgyi Krisztina vagyok. A későn kelők kedvéért az 1974-es Made in Hungary rádiós dalverseny győztes dalával megyünk tovább. Novai Gábor és S. Nagy István Csöngesbe jó barát című dalát a generál és a mikrolíd vokál adja elő. Jó szórakozást kívánok!
1: Rádió, a magyar zene rádiója.

hogyha el kellene mondanom, hogy milyen is volt ő, zavarba jönnék. Szürke volt a szeme, vagy kék, már nem tudom. Csak azt tudom, hogy jobban szerettem őt, mint bárki mást az életemben.

Az elmúlt 28 évben az utolsó augusztusi szombat este menetrendszerűen Fenyő Miklós koncertjével telt a Margit szigeten. Ennyi idő után ez lesz az első év, hogy a Hungária januárban elhunyt alapítójának már csak az emlékével, a szellemiségével találkozhatnak a rajongói a csillagos égbolt alatt. Az aranylemezekben most Fenyő Miklósra emlékezünk, a Légy ma éjjel a társam.

0: Domku rádiu.
1: A színhely Párizs, diszkrét kis lakás, fél homály és széles kerevet. Nyári délután nincs otthon a férj, cincognak a pajkos egerek. Az egyik egér a szőke Szüzan, ő a csalfa hűtlen feleség, a másik Zsán úr,

0: szóra, ez egy kimondott pásztor óra. Az ifjú lángol, az asszony szintén, de hát mégse teljes az öröm. Titkon mindkettő csak arra gondol, mi lesz, ha a férj most hazajön. A lépcsőházból minden kicsi reszre megremeg a hűtlen feleség. Jaj, sietni kell a randevúval, hisz minden perc most tiszta nyereség. Így zajlik tehát csókról csókra az izgalmas szép pásztor óra. És épp a legszebb, legforróbb csóknál egyszer csak jön, cseng a telefon. Szüzan ilyetten fogja a kagylót, a férj van a túlsó vonalon. Halló, te vagy az? Parancsolj, drágám! A diskurzus csak néhány percig tart, utána Zsán úr remegve kérdi. No hát, mi van, a férjed mit akar? Hogy nem jön haza este nyolcig, mert éppen veled dominózik.
1: Augusztus 20-a az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk van ma. Ha az államalapításra gondolunk, a legtöbbünknek azonnal eszünkbe jut az István a király című rockopera, amely az 1983-as ősbemutatója óta immár generációkat köt össze. Az ünnep alkalmából a Dankó Rádióban ma 18 órától az István a király feledhetetlen dalaiból hallhatnak egy egyórás válogatást. Az aranylemezekben pedig most meghallgatjuk Szörényi Levente és Bródi János Szólj Istenem című szerzeményét a darabból, Viktor Máté, Sára Bernadett és Varga Miklós előadásával.

0: Egy francia világsláger magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket. Daniel Gérard szerzeményéhez Szécsi Pál írt magyar szöveget Kismadár címmel, és 1972-ben el is énekelte.
1: Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről

0: Radio.
1: Mikor még papa él, olyan szép volt nekünk. Együtt volt az egész.

mikor még papa él, olyan jó volt velünk. Papa nincs, de mi élünk tovább. Mi, mikor még papa él, olyan szép volt nekünk. Az égben papa gondol reánk.

A 40-es, 50-es korosztály tagjai is valószínűleg csak nagyon halványan emlékeznek még arra, hogy miért mondták nekik a szüleik, vagy inkább a nagyszüleik gyerekkorukban, hogyha valamit nem akarnak elfelejteni, akkor kössenek egy csomót a zsebkendőjükre, és arról majd eszükbe jut. Ma már ennek az amúgy sem túl praktikus szokásnak egyáltalán semmi létjogosultsága sincs, hiszen alig valaki használ hagyományos zsebkendőt, és ha valamit nem akarunk elfelejteni, akkor vagy egy cetlire írjuk fel, vagy kitesszük egy mágnessel a hűtőre, a fiatalok pedig írnak egy jegyzetet, vagy beállítanak egy emlékeztetőt az okostelefonjukon. A régi módi szokás emléke viszont fennmaradt egy örökzöldben, amit az aranylemezekben meg tudunk hallgatni, hogy ne menjen teljes feledésbe. Nagy Géza és Rákosi János írta a Zsebkendődre kösz egy csomót című dalt, és nagy sláger volt a táncdalkorszakban Németh Lehel és a Körmendi együttes előadása.

A legtöbb díjat nyert magyar énekesnő nagy valószínűséggel Kovács Kati, aki itthon és külföldön is több fesztivált nyert meg, számos országban jelentek meg lemezei, több nyelven énekelt és több országban választották az év énekesnőjének is. Megszámlálhatatlanul sok slágere közül szerintem a Nálad lenni újra jó lenne című dalának a legkülönösebb a története. Koncz Tibor és Szenes Iván dalát ugyanis először elutasították és nem vehették fel a magyar rádióban. Hogy miért? Az egészen abszurd. A Kurírnak adott interjújában 1995-ben Kovács Kati mesélte el, hogy az illetékesek azt mondták, ez a dal túl slágeres. De vajon ez miért volt baj? Erre még az énekesnő sem tudta a választ. Szerinte az zavarhatta őket, hogy ebben a dalban minden szép és gyönyörű, kék az ég és zöld a fű. Pedig, tette hozzá, ilyesmire szükség van, optimizmusra, pozitív kisugárzásra. Ma már szerencsére sokan tudják, hogy táncdalt írni szinte mindenki tud, de slágert csak nagyon kevesen. Igen nagy tudomány, tette hozzá Kovács Kati ebben az interjúban. Bár itthon nem készülhetett belőle rádiófelvétel, az írországi Castlebar nemzetközi dalfesztiválra kiválasztották, és el is nyerte az egyik nagy díjat. Meglepetésre a country kategóriában, Roses are Red, Violets are Blue címmel, és ott is nagy sláger lett. Itthon viszont csak 1975-ben az írországi fesztivál győzelem után engedélyezték, hogy elkészüljön az a felvétel, amely már is szól az aranylemezekben.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai aranylemezek záró számához. Dobsa Sándor az Álomfejtő című szerzeményét Selényi Dezső Harsona művész és a Magyar Rádió Esztrád zenekara adja elő. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Hamarosan a két legnagyobb múltú magyar rádió műsor a Jó ebédhez szól a nóta, majd 2-től 5-ig a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsor hagyományait viszik tovább a Dankó Rádióban kitűnő kollégáim Budai Beatrix, illetve Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Az aranylemezekkel pedig holnap is 10-től délig várom Önöket. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes ünnepnapot és jó Dankó Rádiózást kívánok!

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-259-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól. Nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kirzata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadipari vállalatok, raktárok és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Kličko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt az amerikai elnök. Donald Trump konkrét intézkedéseket nem jelentett be, de közölte. Számít minden szövetségese támogatására Irán elszigeteléséhez és legyőzéséhez. A FARC iráni hírügynökség pszichológiai hadviselésnek és propagandának minősítette az amerikai elnök szavait.

0: fürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Híreink végén az időjárásról. Országszerte napos, fátyolfelhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Uram, atyám, életemnek istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevéséget, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem. Uram, vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. Szent István király szavaival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 20-án csütörtökön a Magyar Államalapítás ünnepén. Tartsanak velem egészen 2 óráig, és ha tehetik, akkor hallgassák ma is a Magyar Zene Rádióját. Elsőként, ha meguntam az életemet, felmegyek Budapestre, és a Nádaházam teteje című csárdást halljuk. Szóka Júlia énekel, majd édesanya fiával, Kosári Judit, Kosár Szabolcsal. Jó nótázást!

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki. 2024-ben az ötödik helyezést ért el Balázs Árpád és Farkas Imre az év magyar nótája szavazáson. Most hallgassuk meg Fonyó Barbara előadásában. Majd Smidélius Éva a Rózsabokor a domboldalon című dalt nyújtja át hallgatóinknak, még Bohács István előadásában hallgassuk meg együtt a Ledülött, Ledülött című magyar nótát. Zárásként Tekeres Sándor előadásában felcsendül az Egri Ménes, mint szürke és a Nem loptam én életemben című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás ünnepe, nemzeti ünnepünk. Ezen a napon Szent István királyra, az első magyar királyra is emlékezünk. Augusztus 20-a egyben az új kenyér ünnepe is. A hagyomány szerint ilyenkor az új búzából készült kenyeret is megszentelik, amely az aratás, a földművelők munkája és az egész éves termés jelképe. Az ünnephez számos kulturális és néphagyomány is kapcsolódik, a Kárpát-medence legkülönbözőbb vidékein pedig más-más formában őrzik a magyar közösségek az államalapításhoz és az összetartozáshoz kötődő hagyományokat. Most a folytatásban itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban négy olyan magyar nóta csendül fel, mely a hazánkról, a hazaszeretetről szólnak. Bányai Márton, Benedek Fikatalin és Újvári Marika előadásában hangzik. Az óga fenyves a Hargitán, az ott, ahol zúg, az a négy folyó és a magyarok szép hazája című dal.

miért kell így megszenvednem? Nem ártottam, nem védettem, nyugtott mégsem lel a lelkem.

Eltörött a hegedűm, nem akar szólani. Énekli a folytatásban Dankó Pista és Békefi Antal közös szerzeményét Nem Csák Károly ifjabb Berki Bélával és zenekarával. És ezzel a felvétellel már előrevetítjük a soron következő tematikus hétvégénket, amikor is a Kossuth Díjasok hétvégéjét tartjuk itt a Dankó Rádióban. A hétvége szereplői többek között Fisül Mónika, Ruzsa Magdolna, Pál István Szalonna és bandája, valamint Nem Csák Károly lesznek. Most tehát hallgassuk Nem Csák Károlyt, majd Nádasdy László, Sánta Zsolt és Nógrádi Tóth István is dalra fakad. A sűrű sötét erdő, vékony holdvilág, az a szép, a hallod-e nótás füttyös szép madár és a szép a rózsám nincs hibája című magyar nóták követik egymást itt a Dankó Rádióban.

A következő percekben már a Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz című Bihari János szerzemény csendül fel Maneszes Márton előadásában Jónás Géza zenekarának kíséretével, élükön Miskolci Balogh Zoltán prímással. Aztán Kalina Enikő Dócs Péter oldalán előadja a Már én többet a főutcán végig menni nem merek című dalt. Jó rádiózást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is!

Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a Nóta, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Most hallgassuk meg az Öreg Prímás Tégy Hangfogót című nótát Dóka Zsuzsa előadásában, majd az Este van, én pedig várok rá című andalgóval Mészáros Adél érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, de ellátogathatunk a magyar tenger partjára is, ebben Csuti Csaba segít nekünk, és végül a Hajlik a Rózsafa című csárdást halljuk Szász Katitól.

Most a Lakatos Miklós és a zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel. Persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsor ajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pinteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Államalapításunk ünnepén Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Ma 18 órakor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége, nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni, fogalmazott a délelőtti tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. A most avatott tisztek elé példaképként az 1848-49-es szabadságharc hőseit, Görgei Artúrt, Damjanics Jánost és Klapka Györgyöt állította, akik tudásukkal, elkötelezettségükkel, felelősségvállalásukkal bizonyították rá termettségüket. Szent István művének vannak olyan tanulságai, melyek 1000 év távlatából is irányadóak, mondta a Fidesz frakció vezetője a Nemzeti Ünnep alkalmából közzétett videójában. Bóka János a többi között hangsúlyozta, hogy az ország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával, az ország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálni. A Mi Hazánk mozgalom nem tart rendezvényt az államalapítás alkalmából. A párt közösségi oldalán tett ki bejegyzést a Szent Korona képével és ezzel a felirattal: Isten éltessen Magyarország! Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban, 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártérem. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és Pásztormúzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Mától ismét más

0: 21, a Tiszató 25 fokos. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt, 4 perccel.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban. Szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. 2 óráig szól Jó ebédhez a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Már is Lugosi Katit, aztán Rigó Jancsit halljuk, és a Gyertek ide budapesti cigányok, a szeretőm Dunántúli, a van nekem szeretőm egy nehány, az úgy szeretem a rányimat és az alacsonyház füstös kémény című csárdást. További jó rádiózást!
3: Gyertek ide, budapesti cigány! A világ

Csík József, Gáspár Ani, Zsuzsa Mihály és Lukács Anita nóta felvételei követik egymást a folytatásban. Az akácfa virágról is szó esik, majd a Balatonról, a megáradt patakról, és végül csendüljön a nóta, perdüljön a lány itt a Dankó Rádióban.

Most ismét olyan dalok következnek, amelyek témájukban a hazánkhoz, a szülőföldhöz és a magyarsághoz kapcsolódnak. Fogadják szeretettel augusztus 20-án Magyarország nemzeti ünnepén az Estharang című dalt, majd felcsendül a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország és a Messze vagyok idegenben című klasszikus magyar nóta is. Végül egy verbunkos és friss csárdást hallunk, ekkor ifjabb Sárközi Lajos és Cigány zenekara játszik. Énekel Szeredi Krisztina, Sülyi Károly, majd Dancs Anna Mari.

És most, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban Patai Anna énekel, aki elsősorban nem magyar nóta, vagy éppen népdalénekes. Az egyik legismertebb tehetségkutatóban fedezték fel Patai Annát, aki most a Másfél hete című dalt adja elő. Itt a Dankó Rádióban Jónás Géza zenekara kísér, élükön édesapja Patai Zoltán prímással, majd Várnai Adrien, Jenei Gábor és Kalmár Magda nóta felvételei is helyet kapnak, a Csendesen csak csendesen, a Nem jó mindig minden este a kapuba kiállni, a Badacsonyi Kéknyelőt és a Csajel édes, Csajel drága című dalt halljuk itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, most ifjabb járóka Sándor szerzeményét halljuk, melynek címe Táncoló újak, előadja Buforigó Sándor és Cigány zenekara. Egy 1984-es rádiófelvételt hallunk.

És most a Jászai Mari díjas színművésznő operett primadonna Kalocsai Zsuzsa nótázik a Megmondom a szemedbe is című Tolnai László szerzeményt Németh Csicsó József zenekara kíséri. Aztán belekortyolhatunk egyet a Vörös Borocskába is, Kulcsár Istvánt, Ifjabb Sánta Ferenc és Cigány zenekara kíséri majd. Hallgassuk meg együtt!

estre, angyalom, ragyogó galambom. Újságárus lett belőle, angyalom, ragyogó galambom. Másnak hordja az újságot, nékem az óra.

kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban ennyi fért jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Balázs Tamás és Cigány zenekara játszik. Én köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, egyben jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A folytatásban Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkat hallják, 2-től 5-ig természetesen Gál Zoltánnal, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Kellemes, szép, tartalmas, hosszú hétvégét kívánok minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Augusztus 20-án is Isten éltessen Magyarország. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor a Dunán.
2: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége, nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni. Fogalmazott a délelőtti tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. A most avatott tisztek elé példaként az 1848-49-es szabadságharc hőseit, Görgeri Artúrt és Klapka Györgyöt állította, akik tudásukkal, elkötelezettségükkel, felelősségvállalásukkal bizonyították rátermettségüket. A gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték a korábbi éveknél rövidebb lesz. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjeli kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12-en meghaltak, több mint 30-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban és környékén a hadiipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitali Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. A román légierő megsemmisített egy tengeri drónt a Neptun Deep gázmező közvetlen közelében. A szerkezetet az egyik platformról pár száz méterre lőtték ki. Hajnalban viszont egy másik drón román területen csapódott be az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Duna-deltában található ukrán kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét, legutóbb múlt vasárnap. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Egy 58 éves nőt egy kidőlt fa sújtott halálra, egy másik ember megsérült ugyanott. Tornádot jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves széllökések fákat csavartak, kiparkoló autókban keletkeztek károk, néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált. A Rajna sekély vízállása miatt lelassult a folyami szállítás. Ami a hazai időjárást illeti, az ország nagy részén jelenleg napos az idő, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak. Arrafelé ma még csak elszórtan, holnap már több helyen lehetnek záporok, akár heves zivatarok is. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 10

eltelik a napjuk. Ha kedvük és idejük engedi, töltsék a következő három órát a Dankó Rádió kívánság műsorával. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Fóti Tamás. Kelemenné Magdi a Dankó család tagjainak kíván nagyon kellemes délutánt egy apostolslágerrel, Nekem a tenger a Balaton.

Sárbogárdon Varga János szeretné meghallgatni a következő dalt, és Erika nevű hallgatónk is ezt kérte, Kozma Irént Schönig Nagy zenekara kíséri, Ne ábrándozz orgonáról.

Tamaskó Sándorné Albert Irsáról férjének kérte a következő nótát, Kalináné Kőtifje Berki Béla zenekara kíséri, Sárgul már a kukoricaszár.

0: szeret utálni egymás élesztőjét már.
1: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
2: Tisztelt Ampó Rádió! Nagy Miklós vagyok Debrecenből, szeretnék születésnapi számot kérni a kis unokámnak, aki augusztus 20-án lesz 11 éves. A dal, amit szeretnék kérni Halász Judittól, sok boldog születésnapot, köszönöm szépen!
1: Isten éltesse az ünnepeltet, Halász Judit énekel!

Turini Erika kérte a következő nótát. Zentai Annát, Kozák Gábor József zenekara kíséri. Hajlik a jegenye.

Édesapjának, Sárközi Gyulának szeretettel küldi a következő kedves nótáját, Makóra, Irinke, Eperjesi Erikát Jónás Géza zenekara kíséri, a Szegedi Csikós Lentét a Tatiszána.

Egy régi-régi örök zöldet kért Dézsiné emőke Székesfehérvárról, Toldi Mária énekel, nehéz az igazit megtalálni.

Orosz János né szüleire emlékezik örök szeretettel a következő dallal. Fényes György, Jötrácz Géza zenekara kíséri, nincs már hová hazamenni. Nincs

Szegeden dr. Weisz Vera főorvosnőt köszönti, emlékezve a régi szép időkre, és sok örömet kíván a további évekre. Nagy szeretettel, János. Máté Péter énekel, az első szerelem.

Szívküld és szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Megyesiné Piroska Bökönyben férjével együtt várja a következő nótát, Solti Károly énekel, kísér Berki László zenekara. Most kezdődik a tánc.

0: oldala o szívem, a szívem, a banda is csak muzsikál, muzsikál. Virradatlink áll, opál, rózsám, de szédül a fejem, ótáv, oldala a szívem, a banda is csak muzsikál, muzsikál. Virradatlink áll, opál, áll.
1: Unokatestvérének, Gáspár Ernőnek szeretettel küldi a következő dallamokat. Vigné Szilvia, Versendi Kovács József zenekarát halljuk, Sokáckóló.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Kelemen Miklósné vagyok, Mérföldcsanakról. Augusztus 20-án töltöm be a 80. évemet. Ebből az alkalomból szeretném meghallgatni. Istenem, segíts nekem, fogd mindig a két kezem című számot. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok mindenkinek, jó egészséget. Viszont hallásra!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, és jó egészséget kívánunk önnek. Balázs Pali énekel, Istenem, segíts nekem! Isten!

Zsolyó Miné Magdolna Ajkáról kérte a következő nótát, Marcis Demetert Boros Lajos zenekara kíséri, Vadvirágos erdőszélen rózsabokor.

Károly Mama Cegléden szeretné meghallgatni a következő dalt, és a Dankó család tagjainak is jó egészséget kíván. Molnár Júliát halljuk, Badocsonyi öreg nyárfák.

Csiszár Andornak Nagy Kanizsára testvére küldi a következő dalt. Németh Marikát Lakatos Sándor zenekara kíséri. Fogadásom tiltja szeretné.

húgának, Majorné Esztikének szeretettel küldi a következő dalt. 60-ba, Gyöngyvér. Urbán Katalint, Magyar Imre zenekara kíséri. 33 Rózsafában.

Ezt írta hallgatónk. Férjemet Vraukó Mihályt szeretném köszönteni kerek születésnapján egy Korda György dallal. Jó egészséget, minden elképzelhető jót kíván felesége, Kati. A dal címe Nem kell már senki más.

Csibi Károlyné Egerszalókról kérte a következő nótát, Szóka Júliát Balázs József zenekara kíséri. Csak úgy mondom magának. Csak úgy!

Érdemes velünk tölteni a következő órát is. Elhangzik majd az Orchideák, a két legkedveltebb előadótól, a Mennyi álmot sző a csend és az Egy kicsi ház van a domb tetején kezdetű nóta is. A hírekig Berki Péter zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége, a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Ma 21 óra 5 perckor a Dunán. Augusztus 20-a, egyszerre tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt. Jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvéd tiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot Magyarország. Ezt írta Ormán Viktor Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó életet az embereknek. Egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma este 6 óráig, holnap és szombaton pedig 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Az épület előtt várakozóknak vizet osztanak és permet kapukat is felszereltek. Hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak, több tucatnyian megsérültek, 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Holnapra gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Közben Ukrajna is folytatta a drón támadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Rövid időn belül újraindították a forgalmat a Tel Avivi reptéren, ahol korábban sztrájk miatt állt le az utasfelvételi szolgáltatás. Emiatt jelentős fennakadások voltak. A munkavállalói érdekképviselet tagadja, hogy a dolgozók munkabeszüntetésbe kezdtek volna. Később a reptér vezetése felszólította az alkalmazottakat, hogy folytassák a munkát, egyúttal a munkaügyi bírság beavatkozását kérték. 12 virágkocsi vonult végig Debrecen városán az 57. virágkarneválon. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok produkciói kísérték. A több százezer élő virágból készült alkotások között a Szent Koronát, Kincsemet és a Hortobágyi 9 lyukú hidat megjelenítő kocsi is szerepelt. A karneválon külföldi fellépők is szórakoztatták a közönséget. A virágkocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megnézni, este pedig új látványvilággal ismét felvonulnak. És végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos az idő, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak. Arra felé még csak elszórtan, ma még, holnap több helyen alakulhatnak ki heves záporok. Éjszaka 17-24, holnap napközben 31 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Ki Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort, és persze várjuk kedves üzeneteiket a következő számon 061-759-60-71. Oravec Istvánnak heréden boldog névnapot kívánok, szeretettel Szabó Lászlóné és

Imke nevű hallgatón kérte a következő népszerű nótát, Egri Józsefet, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Odafenn a Jóistennek.

Jálosné Incike Szombathelyen szeretne hallani egy nótát Tolnay Andrástól, kísér Hankó József zenekara, Kék a kökény recece. Kék a kökény.

Tatabányára Márkus Tivadarnak nővére küldi egyik kedvenc nótáját, és kíván jó kedvet, jó egészséget, Vadász Zsolt az előadó, hogyha a világon borsa volna.

Jászárok szállásra feleségemnek, Marikának szól az üzenet, 70. születésnapja alkalmából. Kívánok minden elképzelhető jót, örömet, boldogságot, sok-sok szeretetet, és még hosszú egymás mellett egészségben leélt éveket, írt a férje Károly. Mi is ezt kívánjuk önöknek. Tolnai Klári és Páger Antal énekel, Orchideák.

0: Sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: De lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy...

0: magához láncolt, utolsó tánc volt.
1: Elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: Ágom.
1: Ezt mondta akkor is ő.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, hújjon hát lát.

0: mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

Oravecné Zsuzsa Gödöllőről férjének kért egyik kedvenc nótáját, Kapi Gábort, Nyári László zenekara kíséri, Százados úr sejehaj.

Máté Szalkáról Barcsai Ferencnek Menye kérte a Borsodi csárdást, Farkas Zsoltot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri.

szeretőbet kerestem, mint hiába. A sűrű hó belepett, a szívembe remegett, háztam, fáztam, mint hiába, nem találtam. Nem lett meg a szeretőbet.

többet csavarodni éjszaka. Nem zárja be a kapuját az apja hely. Borsod irány a párom, a szívemet ajánlom, mert az enyém lett ez a szép kis lányka. Mert nem kell többet

0: Ježiš lánko.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Lívi Plászlóni, Ázsi vagyok Dunakömlőről. Nagyon nagy szeretettel hallgatom az önök kedves kis műsorát. Tarnai kis Lászlótól szeretném kérni, mennyi álmot fő a csend. Nagyon szépen megköszönöm, ha tudják a kérésével teljesíteni. További szép napot, viszont hallásra.
3: Én köszönöm a kedves kérését, már is játsszuk. Vencel Lászlónénak születésnapi alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben, a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Tarnai kis László énekel, mennyi álmot sző a csend.

Szívküldés szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Darai mamának nyérmeggyesre unokája Eszti kér egy vidám nótát, Miklósi József énekel kísér Albert György zenekara, Paprika Show.

Trombitás Miklósné férjének és unokáinak küldi a következő dalt a Balatonra, és további nagyon kellemes nyaralást kíván. Pék László énekel, Badacsonyi Csárdás.

Mezőcsátra trombitás Györgynek felesége kért egy jó dalt Bangó Margit előadásában. Kozák Gábor József zenekara kíséri, Hey Reno!

következő dalt Kontra László kérte, és Kis Károly is. Ezt szeretné meghallgatni, Radnai György énekel, Moszkva parti esték.

Nyiscsák Károlyné Terikének Balatonfüredre szeretettel küldi nővére a következő dalokat. Fejes Sándorének elkísér Szalai Antal zenekara, lenn a déli bábos Hortobágyon és a vásárhelyi híres promenádon.

Sümegről Fazekasné Irénke kérte a következő nótát, Farkas Rozika éneklé. Kinek van, kinek nincs kút az udvarában?

Szepesi Károlyné Salgó Tarjánban szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, Győri Szabó Józsefet, Kozák Gábor József zenekara kíséri, Zöld a Petrezselyem.

Korpásné Magdi, húgának, Erzsikének nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt Miskolc Tapolcára. Máté Otiliát és Miklós Józsefet halljuk. Szép az élet, víg az élet.

remek dalcímek a következő órából: Csillag vagy nékem, Orgona virág és Szívből szeretni. Tartsanak velünk a hírek után, és most Baranyai István zenekara játszik.

0: műsor ajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Hétről hétre különleges vendégek,
4: óriási csaták, és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Olivér vagyok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. Köszöntjük hallgatóinkat! A Tisza-szigetek nélkül ma Magyarországnak egy szétszakítottabb és sokkal magányosabb társadalma lenne, fogalmazott Tar Zoltán a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, nekik köszönhető, hogy április 12-én közösen sikerült rendszerváltást hozni ebbe az országba. A Tisza-párt alelnöke úgy fogalmazott, most az építkezés ideje van, és ez türelmet követel. Saját forrásból működtetik majd a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformot, közölte a Tisza párt alelnöke a Tisza-szigetek országos találkozóján. Radnai Márk szerint az államigazgatás nem alkalmas egy ilyen gyors fejlesztés megvalósítására, és egyelőre nem akarnak közpénzt fordítani a kísérletre. A platformot működtető non-profit cég az összegyűjtött adatokat az innovációs tárcához továbbítja majd feldolgozásra. Radnai Márk hozzátette. A közhang csak az egyik eleme lesz a társadalmi egyeztetésnek. Emellett a petíciós jog és a digitális népszavazás bevezetését ugyancsak elképzelhetőnek tartja. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. A korábbi közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Is azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárcavezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működtetések érdekében végzett munkálataiért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna víz szintjét, és a dunai építkezéseknek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma este 6 óráig, holnap és szombaton pedig 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai ugyancsak várják a látogatókat. A gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték a korábbi éveknél rövidebb lesz. Az ország nagy részén napos az idő, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak. Arra felé ma még csak elszórtan, holnap viszont már több helyen lehetnek záporok, illetve heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17 és 24, holnap pedig általában 31 és 38 fok várható. A híreket Petz Gábor Olivértől hallották.
6: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
8: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és remélem nagyon kellemesen telik az ünnepi délutánjuk. És ha van kedvük, töltsék velünk ezt az órát is. Bukovszky Istvánnak névnapi alkalmából sok boldogságot, erőt, jó egészséget, hosszú életet kíván felesége, gyermekei István és Beatrix. Karcagi János német Csicsó József zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!
9: Hallják!

Lányuknak orsajának születésnapja alkalmából a Jóisten áldásával kíván jó egészséget, sok szeretetet, Papút Ferenc, Ihász Gábor énekel, Csillag vagy nékem.

Fejér Tiborné édesapjának kérte a következő nótát Bábolnáról, Somogyi Erikát és Koltai Lászlót, Varga Jenő zenekara kíséri, Ördög bújt a vonóba.

Miklós ostorosan szeretné meghallgatni a következő nótát. Bojtor Imrét Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri Messze-messze Csíkországban.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig. Kákonyiné Zsóka békésen szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, melyet Szász Kati énekel, kísér Berki Péter zenekara, Szemet vetett rám egy legény.

Édesapjának, Dudás Imrének lánya és feje küldi a következő nótát Bihar keresztesre. Végi Bolyát Jónás Géza zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.

Szüleink Fejes Gábor és Kelemen Terézia augusztus 20-án ünnepelnék 60. házassági évfordulójukat. Emlékükre kérem a következő dalt, írta Fejes Ildikó Egerből. Szinetár Dóra és Berecki Zoltán énekel, Szívből szeretné.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Sárospatakon Lestjánné Gina szeretné hallani a következő dalt. Mihály Rékát Farkis Béla zenekara kíséri, Orgonavirág.

0: Kalocsán Tóbiásné Zsuzsának szeretettel küldi a következő nótát Imre Fehérgyarmatról, Nádasdy Lászlót Hankó József zenekara kíséri, Édes kedves tekintetes asszony.
1: Édes kedves tekintetes asszony, jöjjön meg a

0: azt is mondja meg, Váratomba, beugrom a Dunába. Kényes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának.
1: Veszprémbe Angyalné Julikának küldi a következő dalt Csaba, remélve, hogy még emlékszik szép közös élményeikre. A Szkampoló együttes játszik Levegőben.

Édesapjára, Makai Mihályra, aki 29 éve nyugszik a dunavarsányi temetőben, soha el nem múló szeretettel emlékezik, kedves nótájával, Gattyánné. Madarász Katalint a Magyar Rádió népi zenekara kíséri. Látod, édesanyám, miért szültél a világra?

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Ani vagyok. Szeretném meghallgatni Karádi Katalintól, csak álltam a hídon, és ott a fényképedet néztem. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, ez egy nagyon szép dal. Karádi Katalin énekel, Álltam a hídon.

se mult, mióta elváltam tőle. Virágoztól illatos még a szobán.

közben állt a mohidon, valami fellázott bennem, és

Csizmadia Mihályné Fonyódról, Utri Annától kért egy nótát, kísér Lakatos Vince zenekara, Este gyere, késő este.

Zsengenéni Csongrádon szeretné meghallgatni a következő dalt. Honti Hannát a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri, Lehet könyv nélkül sírni.

Raffainé Mónika Sopronból kérte a következő vidám nótát, Decsi Ágnes énekel, kísér Boros Lajos zenekara, Szeretőt keresek.

A következő nótát Klári nevű hallgatón kérte, Kovács Marikát, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, volt-e már szívedben fájdalom?

öccsének, Petres Csabának szeretettel küldi a következő nótát Mezőberénybe, Judit. Dömsödi Farkas Bálint énekel, Nincsen szíja a bakancsomnak.

0: a kedvembe.
1: Édesapját, Pölös Gézát szeretné meglepni a következő nótával, Viktória Balassagyarmaton. Huszár Józsefet Jónás Mátyás zenekara kíséri. Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

0: nagymamájának, Berényin és Aroltának, Bia Torvágyra küldi szeretettel egyik kedvenc dalát, unokája, Gabi. Paudics Béla énekel, Jaj a sáré!
1: Márikámat énekeltem tegnap még a hangliba, és ma kérem, nem vagyok más, csak egy falus csilliba. Szexepilem lepofozták, már nem szex, csak fünf epil, ennyi baj a kis szívemnek, ein wenig zu viel.

Harry čiu domu, tas észivemmel bán. Úgy imádom akár csak a füvet, a tehén, az az egy, csak a baj, hogy kicsit blőd a szegény. Jaj a Sári, adja ég, hogy szeressen én belém. Szép a tenyész állatvásár, még ha oda elmegyek, jaj, ne menjen kérem, mert még

0: Harry, csudamó, az én szívemmel bánni. Hogy imádom akár csak a füvet, a tehén, az az egy, csak a baj, hogy kicsit blőd a szegény. Jaj a Sári, adja én, hogy szeressen én belém.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Remélem, találtak benne kedvükre való zenét. Holnap folytatjuk majd 2-kor. A szerkesztő ma is Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gáz Zoltán vagyok. További nagyon kellemes estét és hosszú hétvégét kívánok önöknek. Most Jónás Géza zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szentjobb körmenet. Ma 18 órakor a Dunán.
2: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött. Augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Borolivér vagyok, a szerkesztő Fehérvári Petra. Köszöntjük hallgatóinkat! Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök, azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes, ugyancsak a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat. Úgy fogalmazott, a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. A korábbi közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. A gyermekvédelemben nevelkedők közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték a korábbi években megszokottnál rövidebb lesz. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A helyi egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 000-re becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Franciaországban is hasonló a helyzet. Ott az áldozatok 85%-a 65 évnél idősebb volt. Az egészségügyi világszervezet szerint az ilyen hőhullámok visszatérő válsághelyzetek és az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Idehaza is marad a hőség, de holnap már több helyen lehetnek záporok, illetve heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17 és 24, holnap napközben pedig 31 és 38 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. A híreket Petsz Gábor Olivértől hallották.
4: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A mű műsorvezető Popovics László.

lélek se volt, mint a határba. Sötét felhők tornyosulnak az égre, hogy vékel a galambom az estére. Sötét felhők tornyosulnak az égre, hogy vékel a galambom az estére. Nem.

0: napot kívánok! Üdvözlöm Önöket az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án, itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor, melyben folytatjuk az Egy Nóta, Három Élet rovatunkat. Ugye az elmúlt évek beszélgetései során rájöttem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bújik meg. Ezért ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: Paraszt családból származtam, de nagyon hűségesen nevelt, négyen voltunk testvérek, abból két fiú iker volt, és hát ő háztartásbeli volt, édesapám vitte az igát, tehát ő volt a családkereső.
0: Marika mesél hamarosan, aztán András történetét is hallgatjuk majd.
2: Olyan tökéletesen, mintha magam előtt látom valósággal, mint a videót néznék, már a falon is kín van minden, gyönyörűen ki van ragasztva az egész családunk története.
0: Piroska nénit is vendégül látjuk, ő is elmeséli, milyen emlékeket idéz meg benne a ma kiválasztott felvétel.
3: A gyereknevelésben, meg a rendben, meg minden nagyon csinos, szép voltam, és minden tisztára olyan voltam, mint édesanyja. Hát, 15 évesen mentem férhez, de mondanom se kell, hogy olyan nagyon szép, sötét olyan volt, kék szemem, meg minden, ami a férjemnek igazából az első látásra megtettettem.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely mindenkinek mást jelent, galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ezt hallgatjuk tehát itt,

hol lehéd meg. Fene híre nincsenek a hiszének, nyelve pomor kivágnak. Hát, ha nem csak feleséget magának, melyzek az én a csárdában mégsem bánja, ha az itt is ötször hat

0: es mal vergangen, lebt sich von euch die Wagen.
1: Hört ihr von mir, was du guckst, das geht im Wagen. Ohne den Satzen von uns, so hältst du dran. Lebt von es mal vergangen, lebt sich von euch die Wagen.
2: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Marikával beszélgetünk. No, akkor ejtsünk szót most az édesanyjáról. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól, ezt a felvételt fogjuk ugyanis meghallgatni. Akkor ezek szerint igazi galamb szívű édesanyja volt, ugye?
3: Igen, igen, paraszt családból származtam. De nagyon hűségesen nevelt, négyen voltunk testvérek, abból két fiú iker volt, és hát ő háztartásbeli volt, édesapám vitte az igát, tehát ő volt a családkereső, de mind a kettőnek nagyon jó szíve volt, és családcentrikusak voltak. Nagyon szerették a gyerekeket. Sajnos egy az ikernek az egyik testvére már elhunyt 4 éve, de 3, illetve 3-an vagyunk, igen, 2 testvérem még él.
2: Uh-huh. Egyébként, hogyha az édesanyjára gondol, akkor van-e esetleg egy olyan történet, ami így elsőként eszébe jut a gyermekkorából?
3: Hát mindig elvittek, még ezelőtt divat volt a nagy lakodalom, és előtte ilyen csigacsinálás volt. És akkor már olyan 13-14 éves körül lehettem a lakodalom előtt, és hát gyere kislányom, meg kell neked is tanulni a csigát csinálni. De hát én nagyon nem tudok. Nem, kértünk valahonnan szomszédból nekem is csigat csinálót, és meg kell tanulni. És olyan szépen megtanultam, hogy azóta is tudok csinálni csigát. Ez nekem egy emlék, mert akkor azt mondtam, én nem megyek el sem, mert én nem tudom megcsinálni.
2: Milyen az a csigat csináló? Már bocsánat, most nincs így előttem a... Gyakorlatilag csak kinyújtja a tésztet, és akkor utána össze, csigaformába össze gömbölyíti, nem?
3: Igen, nyújtani a tésztát, és akkor elkockázták ilyen kis kockából. Ez egy ilyen csavaró, amire rátesszük azt a kis kocka tésztát, és van egy pálcika, amivel feltekerjük, és úgy lesz a csiga.
2: Aha, ja, és utána még felszeletelték, jól értelmezem,
3: igen,
2: nem?
3: Igen, igen, igen.
2: Jó, hát megpróbáltuk így átadni a rádión keresztül, nem tudom, hogy sikerült-e minden kedves hallgatónak, viszont az édesanyjának ugye sikerült önnek átadni ezt a tudást.
3: Igen,
2: mire emlékszik még, mit tanult tőle?
3: Hát a főzésben nagyon sokat tanított. Nagyon jól főzött, sütött. Nagyon sokat tanultam, és hát én úgy gondolom, hogy én is tudok. Nagyon finom töltött káposztát, húslevest, amit a gyerekeim, 2 fiam van, nősök már, és imádnak. Azért mondom, hogy biztos csak elsajátítottam.
2: A nagymama szakástudománya is benne van ezekben az ételekben, én azt gondolom.
3: Igen,
2: na hát akkor hallgassuk meg az édesanyja emlékére az édesanyját megidézve a felvételt. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. Marika kérésére.
4: Galamb szívet örököltem.

Egy nóta, három élet. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Hamarosan teljes egészében meghallgatjuk majd a felvételt, de addig még van két hallgatónk, ők is elmesélik, hogy milyen emlékeket idéz meg bennük ez a dal. András és Piroska néni jön hamarosan. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Andrással beszélgetünk, galambszívet örököltem az édesanyámtól, ezt a felvételt hallgatjuk hamarosan. Milyen emlékei vannak a gyermekkorában az édesanyjával kapcsolatban, meg úgy általában? Vagy azt is kérdezhetném, bocsánat András, hogy így 90 fölött így élesebben visszajönnek ezek a régi gyermekkori élmények?
1: Olyan tökéletesen, mintha magam előtt látom valósággal, mintha videót néznék, már a falon is ki van minden, gyönyörűen ki van ragasztva az egész családunk története, a születésem, akkor még nem csináltak annyi képet, mint most, de elég korán amit képet össze tudtam szedni.
0: Igen.
1: Az egész családos, a kiterjedt nagy családról is végig, itt mondom, mintha videót néznék. Édesanyámat is, mintha minden pillanatban őt látnám, úgy vissza tudom idézni.
0: Nagyon érdekes egyébként, hogy ilyen élesen visszajönnek, ahogy említette, mintha egy videót nézne. És milyen emlékei vannak az édesanyjával kapcsolatban?
1: Hát akkor kezdem egy kicsit onnan, hogy ugye ott nálunk, amikor én születtem, édesapámtól megkérdeztem, azt mondja, tudod, te novemberben születtél, de nem volt a bábai zetalakán, azt mondja, el kellett menni, azt mondja, egy olyan, hát 27-én, azt mondja, egy havas eső volt, olyan sötét, és térdig érő sár, hogy ugye nagybátyám befogta a lovalokat, és Székely Szent Királyról hozták át ott a dombon, és úgy születtem meg, és 42-ben, hát majdnem meghaltam, mert egy sokízületi gyulladásom lett, és képzelje, az segített a leginkább, nem az az egy tabletta, amit az orvos adott, ahol elvittek ugye engem szánkóval be a szánkó, tehát abba,
0: igen,
1: ott becsomagoltak, hanem duzba tettek. Főzték a pálinkát, ugye már rengeteg szilvafa volt a kertünkbe, több mint 100 darab szilvafos, mondjuk nagy részét szilvaíznek főzték. Szilva nem legvárult, hanem íz. Azért már az évek múlva is lehetett használni. Csak igen, ugye egy kis tejjel össze kellett keverni, és azt aztán lehetett.
0: És akkor ez, hogy gyózba tették, ez gyógyította meg, úgy gondolja? Hát, vagy erre emlékszik?
1: Az a helyzet, hogy volt az úgynevezett rézeleje, ami először jött, az olyan 70 fokos, és az kioldotta a csövekből a rezetsal, a réz sok keletkeztek, azt összekeverték korpával, megmelegítve, és akkor rátették egy lepedőre, és abban becsomagoltak, és akkor a száraz lepedőbe, és ezt naponta többször ismételték. Arra emlékszem, hogy még a nővérem is mondja, hogy olyan beteg voltál, azt mondja, most a nyáron elismételte ő is. Azt, hogy olyan beteg volt, azt hittük, hogy nem fogod megélni a másnapot. Na mondom, látod, itt vagyok, 91 éves vagyok, mondom. Te, aki a legtöbbet dolgoztál, még tovább éltél, mondom, élsz, mondom meg.
0: Na, akkor jöjjön a dal, András, rengeteg dolgot tudna még mesélni a gyermekkorából, és szerintem fogjuk ezt még folytatni, hiszen ugye hamarosan úgy is hívom, mert már 90 fölött van. Most viszont akkor játsszuk le az édesanyjára emlékezve a felvételt. Galambszívet örököltem az édesanyámtól, András kérésére jön itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Piroska nénivel beszélgetünk, az édesanyjára fogunk emlékezni a dallal. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ez valóságos dolog, én azt gondolom, ahogy hallom a hangját Piroska néninek, hogy tényleg ilyen galambszíve lehet, ugye? Ezt mondták önre is egyébként?
1: Igen, és én is olyan vagyok, azt mondták, mint az én arany édesanyám, még a férjem is.
0: Uh-huh. Miben hasonlítanak egyébként? Ugye ez a galambszívűség, ez az egyik dolog, ezen kívül mi az, amiben még így igazán hasonlít az édesanyjára?
1: A gyereknevelésben, meg a rendben, meg minden nagyon csinos, szép voltam, és minden tisztára olyan voltam, mint édesanyja. Hát, 15 évesen mentem férhez, de mondanom se kell, hogy olyan nagyon szép, sötét olyan volt, kék szemem, meg minden, ami a férjemnek igazából az első látásra megtettettem.
0: Az édesanyja is ilyen volt egyébként? Pontosan így nézett ki, mint
1: igen,
0: ahogy ön?
1: Igen,
0: tényleg?
1: Igen.
0: Tehát nem csak a tulajdonságaiban, hanem kinézetre is hasonlítottak egymásra.
1: Meg nagyon jó gyereknevelő anya lettem, és egymás után 4 gyereket szültem. Gyönyörűen felneveltük a férjemmel, mert egyforma természetű, gyönyörű házasságunk sikerült, hogy először meglátott és megszeretett.
0: És milyen emléke van még az édesanyjával kapcsolatban?
1: Az édesanyámmal kapcsolatban minden gyerekéhez olyan rendkívüli jó volt, és mindent megkaptunk, amit egy 8-tagú családnak kellett, mert abban az időben, a 16 voltban nem azt mondom, kellett dolgozni is, de amit csak létezett, szép volt, jó volt, mindent megkaptunk, nagyon jó édesanyám meg édesapám volt.
0: Mivel foglalkozott az édesanyja?
1: Az édesanyám csak háztartásbeli volt, mert nekünk 16 volt hölgyünk volt, és édesapám csak magángazdálkodó volt. Még a TSZ-ben nem tagosított bennünket, akkor amikor elvették a földet, akkor lett könnyebb életünk, mert addig nagyon sokat kellett a 16 holtfődbe dolgozni.
0: Akkor hallgassuk meg az emlékére a dalt, jó? Itt a Dankó Rádióban. Piroska néni kérésére jön tehát, a galambszívet örököltem az édesanyámtól. Itt tehát a Dankó Rádióban.

Ez volt az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsor, benne pedig ugye az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. Marika, András és Piroska néni beszéltek a Galambszívet örököltem az édesanyámtól című gyönyörű felvételről. Holnap is folytatjuk, majd érkezik Tibor, Magdolna és Csaba, hogy melyik dalról fognak beszélni, az persze majd holnap derül ki 17 órától itt a Dankó Rádióban. Nos, mindjárt érkezik Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig persze Egri József és a Túl az Operencián itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát mára a Tudod-e még az én nótám című műsor. Holnap délután 5 órától ismét várom önöket. Popovics Lászlót hallották. Minden jót. Viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 2026 tavaszán jelent meg a nagykanizsai Sztobos Tambura zenekar első nagylemeze. A Fonó gondozásában kiadott Muramenti című album a régió gazdag zenei örökségét mutatja be. A zenekar tagjai több mint egy évtizede végeznek gyűjtő munkát a térségben. Az idősebb generációktól származó, szüleik és nagyszüleik által őrzött dallamokat rögzítették és dolgozták föl, új életre keltve a helyi hagyományokat.
2: A népzenei nyomozóiroda 546. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

0: kiadvány különlegessége a magyar és a kaj-horvát zenei tradíciók találkozása. A lemezen helyet kapott többek között számos olyan magyar dallam is, amely horvát nyelvű szöveggel szólal meg, jól példázva a Mura mentén együtt élő közösségek szoros kapcsolatát. Eredics Áron, a lemez zenei rendezője, így ír a bevezetőben.
1: A Sztobos első album egy őszinte megszólalás. Az a fajta zene, amely mögött nem csak tudás, hanem valódi emberi kapcsolatok állnak. A zenekar tagjait erős baráti szálak kötik össze, és ez az összetartás végig érezhető a felvételeken. Egymást inspirálva, a közös cél felé haladva formálják meg saját hangjukat. Különösen figyelemre méltó, hogy fiatal zenészként nem a pillanatnyi trendekhez igazodnak, hanem szülőföldjük, a Mura mente zenei hagyományához nyúlnak vissza. Saját gyűjtéseik feldolgozásával olyan hiteles, mélyen gyökerező zenei anyagot hoztak létre, amely egyszerre tiszteletteljes a hagyomány iránt és friss a megszólalásában.

0: a nagykanizsai Sztobos Tambura zenekar játszott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló.
3: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fiam!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Ma 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Petz Gábor Olivér vagyok, a szerkesztő Fehérvári Petra. Köszöntjük hallgatóinkat! Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök, azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az infrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárcavezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Üzenetet küldött hazánknak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. A korábbi közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Saját forrásból működtetik majd a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformot, közölte a Tisza párt alelnöke a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Radnai Márk szerint az államigazgatás nem alkalmas egy ilyen gyors fejlesztés megvalósítására, és egyelőre nem akarnak közpénzt fordítani a kísérletre. A platformot működtető non-profit cég az összegyűjtött adatokat az innovációs tárcához továbbítja majd feldolgozásra. Radnai Márk hozzátette, a Közhang csak az egyik eleme lesz a társadalmi egyeztetésnek, emellett a petíciós jog és a digitális népszavazás bevezetését is elképzelhető. Tartja. A gyermekvédelemben nevelkedők közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzi játékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzi játék a korábbi években megszokottnál rövidebb lesz. Az országos mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Marad a hőség, de holnap már több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17-24, holnap napközben 31-38 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Petz Gábor Olivért hallották.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.
7: Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Mai műsorunkat nemzeti ünnepünk tiszteletére Szörényi Levente és Bródi János István a Király című rockoperájának emlékezetes dalaiból állítottuk össze. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Mai műsorunkban nemzeti ünnepünk alkalmából továbbra is Szőrényi Levente és Bródi János István a király című rockoperájának emlékezetes dalai csendülnek fel. Maradjanak velünk!

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban a New York kávéházról mesélünk Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.
1: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Panota koncert, mindörökké operett. Ma 21 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A mikrofonnál Petz Gábor Olivér, a szerkesztő Fehérvári Petra. Köszöntjük hallgatóinkat! Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a Paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján jelentette be azt is, hogy a Paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. A gyermekvédelemben nevelkedők közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik. A tűzijáték a korábbi években megszokottnál rövidebb lesz. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Amerikai repülőgéphordozó érkezett a Közel-Keletre. A George Washington a hadsereg közösségi média bejegyzése szerint már Irán körzetében navigál. A hajót azért vezényelték át a Közel-Keletre, hogy felváltsa mintegy 9 hónapja ott állomásozó Abraham Lincolnt, amelynek 5000 fős legénységénél mentális problémák jelentkeztek, a többi közt a hosszú és folyamatos bevetési készültség miatt. A középső parancsnokság közlése szerint az amerikai haderő továbbra is fenntartja az iráni kikötők elleni haditengerészeti blokádot. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más a dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Délután Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 1/10 fokkal magasabb, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs. Emellett Kübekházán a hőmérséklet elérte a napi országos melegrekordot, 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik a korábbi csúcsértékkel. És most néhány szó az időjárásról. Marad a hőség, de holnap már több helyen lehetnek záporok, illetve heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17 és 24, holnap napközben 31 és 38 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. A híreket Petsz Gábor Olivértől hallották.
1: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
2: Elindultam szép hazámból. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma ezzel a dallal kezdjük a Húst csak prímást itt a Dankó Rádióban. Farkas Rozikát, a 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjasát hallhatjuk hamarosan ifjabb Bergi Béla zenekarának társaságában, Vavrinec Béla hallgatójának előadójaként. A felvétel csak úgy, mint az ezt követőekben, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Aztán Benedek Fikatalintól lejátszuk Kis Angyal Ernő és Szakács László Ott, ahol zúg az a négy folyó című dalát, Baranya István és zenekara közreműködésével. Majd Kolostyák Gyula három nótát is énekel, Pántlikás kalapon fújdogálja a szél, Kantinosné angyalom, és Már ezután úgy élem világom. Ezen a felvételen Jónás Géza zenekarát is hallhatjuk. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

perc. Kondinosné angyalom, nem sokára itt vagyok a bóra. Letelnek a szép napok, hazafelé hallagok, az

Pityókásan mentem, ez a címe a hamarosan hallható csárdásnak, melynek szerzői Kovács Lajos és Bicskei Dániel, előadója pedig az a művész, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió életműdíját. Bokor János után majd Kalcagi Nagy Zoltán is darra fakad, 100 forintnak 50 a fele. A 2014-ben készült felvételen a művész úrnak Déki Lakatos Sándor zenekara játszik.

Vacagon 2024. május 4-én vendégeskedtünk. Tordai Zoltán zenekara muzsikált fellépő művészeinknek, így Várnai Adriennek is. Hamarosan a Csendesen csak csendesen című dal hallható. Előtte Madarász Katalin, a 2024-es év életműdíjasa énekel, méghozzá Berki Péter zenekarával. Nyáron vályogot vetek. Dankó Pista és Béke Fiantal andalgója előtt jöjjön Kóté Elemér hallgatója, Bányai Mártontól és Lakatos Miklós zenekarától, amikor még gyermek voltam.

Kedves hallgatóink, már is folytatjuk a Húst csak prémást. Egy hallgatót énekel a folytatásban Tarnai Kis László, Ha felveszem a hegedűm. Ez Kertész Lajos szerzeménye a 2021-ben készült felvételen, ifja Bergi Bélát és zenekarát is halljuk. Utána is ez az együttes muzsikál, de akkor már Budai Beatrixnak, aki 2025-ben átvehette a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát. A művésznő Szirmai László és Huszka Mátyás József dalát énekli szülőfalum határában. Ezt követően Süvegemen Nemzeti Szín Rózsa címmel Kapi Gábor énekel és Baranya István zenekara muzsikál. Verpeléti Akácos Pék Lászlótól szól majd Hevesi József és Egerszegi Géza csárdása.

Ho felveszed a hegedűn, fájón sír a húrja. Benne szokog magyar szívem, bánata és búja. Szakadoz a vonom szála, valami a szívem bántja. Azt a földet, hol születtem, nem az apám szántja. Véridatta ezt a földet, ős apáink vére. Azért nézek imádkozva a kék magyar égre, hogy az Isten

0: sírek szerelem, nincs se van már semmi sem a világon. Amikor a csókja itt ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Páros élet szerelem, nincs se van már semmi sem a világon.
1: Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, és egy cica, két cica. Két Dankó Pista szerzemény hallható, az elsőben volt egy tettes társ is. Ő Pósa Lajos, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, ez a közös dal, mely Nyári Zoltántól és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától hallható. Utána pedig Németh Marika következik az Egy cica, két cica című dallal.

Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Hamarosan Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását Bangó Margit előadásában hallgathatjuk meg. Előtte archív felvételről Kemény Klió dalol nekünk Göndör a hajam címmel. Közreműködik a Magyar Rádió népi zenekara, a vezető prímás Kozák Gábor József. Jenei Gábor ezt megelőzően egy hallgatóval, valamint Bangó János zenekarával érkezik. Szép vagy Erdélyország? Míg az Est harang című dalt Máté Otília énekli, akinek már is idősebb Mágó Károly zenekara muzsikál.

jako bancsal, fa lett és csapodá. De emblomjáról sosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Utcán szakteli hangos jól.

Anyám, édesanyám, dallal köszönöm. Petró István dalával folytatjuk, melyet Szóka Júlia énekel és Balázs József zenekara játszik. A hamarosan hallható felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2024. május 2-án.

Kedves hallgatóink, elérkezett a búcsú pillanata. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem önöket, ha tehetik, a folytatásban is maradjanak a Dankó Rádióval. Én most búcsúzom, de a Rajkó zenekar még itt marad önökkel, és eljátsza a Ne ábrándozz orgonáról című ifjabb magyar Imre szerzeményt. Viszont hallásra, Morvén Mémit hallom.

0: Műsorajánló.
1: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy, fiam!
1: De a szenvedélyek mögött
4: mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Ma 22 órától a Dunán.
5: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: A mikrofonnál Petz Gábor Olivér, a szerkesztő Fehérvári Petra. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól. Nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segítségnyújtást, valamint, hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. 200 millió forinttal támogatja a Tisza párt a Tisza szigetek működését a pártnak járó állami támogatásból, jelentette be a miniszterelnök a közösség Margit szigeti találkozóján. Magyar Péter elmondta, a Tisza szigetek vezetői pozíciójára szeptember 10-éig lehet pályázni, emellett 8 regionális vezetőt is választanak. A kormányfő szerint a Tisza szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll, a kormányzati munka visszacsatolás és az önkormányzati választásokra való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. A korábbi közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakítása. Része. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajó balesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Felhős az idő, az ünnepi tűzi játékokat záporok, zivatarok kísérhetik. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. A Tiszától nyugatra erős széllökésekre is számíthatunk. Napközben 32-39 fok valószínű. Hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: Táncházban talpalávaló népzenekedvelőknek a műsorvezető

Jó estét kívánok! Berec András énekelt egy közismert Szent István éneket augusztus 20-án az államalapítás és államalapító Szent István királyunk ünnepén. Természetesen ma esti Táncházban című műsorunkban Szent István énekeket hallhatnak, illetve most például két Szent István köszöntőt. Az elsőt a palócföldi Szent Istváni népdalkör, a másikat pedig a Sajó, a Bódva és a Hernád találkozásánál fekvő Felső Zsolca dalosainak előadásában.

Augusztus 20-án, államalapításunk emléknapján, Táncházban című műsorunkban Nem Csicskinga énekel népénekeket Szent István királyról. Géza fejedelem, Vajk fia, azaz István, aki királyként folytatta apja munkáját, megteremtette a magyar keresztény államot, s uralkodása máig történelmünk egyik legfontosabb négy évtizede volt, hiszen halálakor 1038. augusztus 15-én szilárd keresztény államot hagyott utódjára, Orszeoló Péterre. István ezer éves államiságunk, nemzeti létünk egyik legfőbb szimbóluma, akit 1083 óta első László király jóvoltából szentjeink sorában tisztelünk, s legfontosabb állami ünnepünk augusztus 20-a pedig ugyancsak az ő alakjához kötődik.

Kodály Zoltán 1938-ban komponálta Ének Szent István királyhoz című kórusművét az első magyar király halálának 900. évfordulójára. Az egyik legismertebb Szent István énekünk, mely szövege ennek a kórusműnek egy 1797-es gyűjtésű énekeskönyvből származik, a Bozóki féle énekeskönyvből, amelynek eredeti németes dallama helyett Kodály egy új, magyaros stílusú, mélyen megható kórus dallamot alkotott. A Szabó Dénes Karnagy vezette Promuzika leánykar előadásában következik most Kodály kórusműve, majd Sebestyén Márta, Szokolai Dongó Balázs és Bolya Mátyás, Könyörgés című összeállítása szól Táncházban című műsorunkban, melyben természetesen felcsendül egy Szent István ének.

ma van az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István királynapja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Hogyan is lett az ünnep dátuma, augusztus 20, arról álljon itt pár mondat. Első István uralkodása idején augusztus 15-ét nagy boldogasztony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon, azaz augusztus 15-én ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is e napon hunyt el. Az ünnep dátumát Szent László királyunk tette augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emelték oltárra első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szenté avatásával volt egyenértékű. De első királyunkat, Istvánt a kánon jogszabályai szerint szenté csak több mint 600 évvel később avatták hivatalosan, Buda 1686. szeptember 2-i bevétele után. Államalapításunk és államalapító Szent István királyunk ünnepén, Táncházban című műsorunkban Petrás Mária Napkelettől Napnyugatig címmel 2021-ben megjelent lemezének egyik összeállítása szól, a régi imás.

Ünnepi Táncházban című műsorunkat augusztus 20-án Berec András éneke indította, aki egy Szent István éneket fújt. Most ismét ő énekel a Magyar Tekerőzenekar kíséretével, s a felcsendülő régi magyar himnusszal, a Boldog Asszonyanyánkkal kívánok önöknek áldott ünnepet.

Augusztus 20-i ünnepi táncházban című műsorunkban hallhattak két Szent István éneket Nemcsics Kinga előadásában. Most Turay lakodalmas dalokat énekel tanárával, Mackó Máriával. A muzsikusok Blaskó Csaba, Rácz Gyula, Pachert András, Balogh Kálmán, az énekesek pedig Csizmadia Anna, Zsikó Zsuzsanna, Kárplár Gréta, Köles Éva, Szabó Anna Mária, Kacor Dorottya, Szőcs Mária Stella, és természetesen a már említett Nemcsics Kinga, és tanáruk Mackó Mária.

Kedves hallgatóink, augusztus 20-i ünnepi táncházban című műsorukat a Dűvő Együttes Palóc, illetve Felföldi dallamai zárják. Az összeállítás címe a Túróctól a Lajtáig. Én szép ünnepet kívánva munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Örülök, hogy bennünket választottak államalapításunk ünnepén. Augusztus 20-a csütörtök van, indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Ma is széles kínálattal bejárjuk az egész földet ezekkel a muzsikákkal. A héten nagyon sok vadonatúj világzene szól nálunk. Ma este például rögtön az első órában szól egy a tengeren túlról, illetve Kongóból. Aztán az első dal a romániai Balkán Taksim muzsikája, az Orchidea, utána pedig bangladesi világzenét hallgatunk, tradicionális dallamokat, egy kiváló bengáli költő, filozófus, zenész versének feldolgozása ez. Lalonról van szó, aki 1774-től 1890-ig élt, és elutasította a merev vallási és társadalmi kasztrendszereket, a hiteket és a vallási címkéket. Nos, az ő egyik versének feldolgozása következik dalban, mindjárt Farida Parvin tolmácsolásában. De akkor először világzene Romániából, íme a Balkán.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A kongói rumba egyik nagy gitárosa, Sidán Mbenza érkezik már is hozzánk egy dallal, Rumba Afrika című korongjáról. A 2025-ben megjelent lemez 16 év szünetet követően jött ki, éppen abban az évben, amikor 75. születésnapját ünnepelte. Mbenza pályája a 60-as évek végén indult. Meghatározó volt életében Párizs, ahol az afrikai és karibi zenészek pezsgő közegének keresett stúdiógitárosa lett. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy 2020-ban Shakira és Jennifer Lopez közös fellépését kísérte gitáron a Super Bowl szünetében. Korongja a Rumba Afrika egyszerre idézi meg a kongói rumba és a kubai hatásokból táplálkozó afrikai tánczene világát. A korongon a vendégénekesek között ott van a nem sokára hallható kongói Malage de Lugendo, aki egyben levezlovas és zeneszerző is. A vendégművészek azonban csak színesítik a muzsikát, amelynek középpontjában végig Mbenza elegáns, aprólékosan kidolgozott gitárjátéka áll. Kongói világzenét hallunk a Dankó Rádióban. Sidán Mbenza felvétele következik. Ez a

Rangórádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szólt, ez a Népek dalai. Nagyon sok újdonságot hallanak nálunk egész héten a világzenei szintérről. Ilyen a következő muzsika is. Mike Ellisonnal folytatjuk, ő egy ötödik generációs szénbányász, aki Harlan megyében él és dolgozik. Kentucky keleti részére, az Appalachian-hegység vidékére látogatunk most. Mike Ellison a kemény fizikai munka mellett a zenével is komolyan foglalkozik. A régi epelecsi vonós zenét már gyermekkorától magába szívta. Fő hangszere pedig a Clawhammer stílusban megszólaló banjo. A Clawhammer egy jellegzetes banjo játék, illetve stílus, az amerikai régi zene gyakori eleme. Mike Ellison bemutatkozó lemezén szinte minden díszítéstől megfosztva szólalnak meg dalai, többnyire egyedül csupán banjo kísérettel adja elő. Így tehát a hangzás nyers, közvetlen és sallangmentes. Éppen ennek köszönhetően nagyon őszinte. Ezek a felvételek nem a múltat idéző rekonstrukciók, hanem egy ma is élő hagyomány részei, amely ugyanabban a közegben születik, ahol Ellison nap mint nap a bányában dolgozik. Az Appalachian-hegység környékéről következik tehát egy dal Mike Ellisontól, ez a Foreign Lander.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

0: világzenei válogatásunk szól. A Népek Dalaiban ezen a héten is lesz koncert, holnap pénteken este 23 órától a Los Orangutanes koncertjét hallhatják. Ez egy Kelet-Európában unikumként életre hívott tisztagú latin-amerikai kumbia buli banda. Tagjai között az Anselmo Crew, az Airi Mafia, a Besodrom és a Ladány Bene 27 zenészeivel, és még sokan másokkal találkozhatunk. Mindannyian imádják a kumbiát, ezt az eredetileg kolumbiai zenei műfajt, ami közép- és dél-amerikai hódító útját követően átterjedt a többi kontinensre, és mint egy vírus megfertőzött sok-sok magyar muzsikust is. Így született meg a magyar kumbia, amelynek első képviselője a Los Orangutanes nevű együttes, azaz az orangutánok.
1: La

A Lost Orangutanes számára 2021-ben jött el az idő az élő koncertek mellett, hogy elkészítsen első stúdió lemezét. A Lo Mejor de la Cumbia tiszteleg és a műfaj legnagyobb úttörői előtt. Ez egy 12 klasszikus kumbia dalból összegyúrt egyveleg, amely betekintést nyújt a kumbia széles spektrumába. Latin ütősök és sok fúvós hangszer mellett a műfaj legjellegzetesebb hangszere, a tangó harmonika is szerepet kap. A dalok pedig Iván Tabeira és Árkosi Szabi előadásától válnak igazán egyedivé. A Lo Mejor de la Cumbia egy audiovizuális album, majd minden dalhoz készült egy animációs kisfilm is, amely betekintést ad mind a zenekar, mind a kumbia kisé meseszerű pszichedelikus világában. Aki már járt Los Orangutanes koncerten, az tudja, hogy nem lehet ülve végignézni a bandát, az ember lába automatikusan táncra perdül. Los Orangutanes zenekar budapesti koncertjének felvételét a Magyar Zeneházából holnap hallgathatják meg 23 órát.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassunk friss világ zenét Iránból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Előttünk még a hosszú hétvége nagy része, örülök, hogy ma estét is együtt töltjük. Műsorunkban egész héten sok vadonatúj világzene szól. A mai estén, ebben az órában halljuk majd brazil és olasz művészek koprodukcióját. Szól világzene a szomszédból, Szlovéniából, most pedig irány Irán. Baba Taher Orian perzsa költő versének megzenésítését hallgatjuk. A dal előadója Fernáz Ohádi, a címe pedig Anda Jaleo.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

világ zenei válogatás szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Rengeteg újdonságot adunk egész héten műsorunkban, a következő dal is ilyen. Egy brazil énekes, zeneszerző és producer, Lucas Santana következik 2 évvel, aki 2026-os albumán az anyanyelvét állítja középpontba. A Brasiliano címet viselő korong abból a felismerésből született, hogy a Brazíliában beszélt nyelv nem egyszerűen az európai portugál változata. Őslakos és afrikai nyelvek alakították, miközben a hétköznapi interakciók során folyamatosan változott, hajlott és új kifejezéseket kapott. Lucas Santana zenéjében ez a sokféleség jelenik meg lendületes ritmusokban. A könnyed felszín mögött azonban nehéz kérdések és témák feszülnek. A gyarmatként megélt évek öröksége, az ellenállás és a kulturális önazonosság kérdései húzódnak. A lemez 8 nyelvet szólaltad meg, és különböző országok előadóit kapcsolja össze. Santana szerint a nyelvek ugyanúgy alakulnak, ahogy az album zenei anyaga. Interakcióból születnek, ahogyan az ő zenéjében is különböző hagyományok találkoznak és alakítják egymást. A következő dalban a Palermóban született olasz dalszerzővel és énekessel Di Martinóval dolgozik együtt. A címe Strati di Tempo, következik tehát brazil és olasz művészek közös dala olasz nyelven, Lucas Santanától és Di Martinótól.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A héten nagyon sok újdonságot adunk műsorunkban, ilyen a következő muzsika is. Ritkán kapunk dalt a szomszédból, Szlovéniából, de megtörténik olykor, már is mutatjuk, hogy milyen zene készült ott 2026-ban. A szlovén Iztok Koren és a lengyel Rafael Roginski közös zenei világába hallgatunk bele hamarosan. Iztok Koren a Sírom trió tagjaként vált ismerté, Roginski pedig a kortárs zsidózene új hullámának egyik meghatározó alakja volt. Később többek között John Coltrane, amerikai szaxofonos és zeneszerző, a modern jazz egyik legnagyobb hatású alakjának művei felé fordult. Közös játékukban ősi hangzások és modern kísérletező zenei megoldások kapcsolódnak össze. Számukra a zene nem egyszerűen előadás, hanem párbeszéd, egyszerre egy akusztikus és gondolati tér. Sokféle kulturális hagyományból merítenek, mégsem idézek meg közvetlenül egyetlen konkrét hagyományos zenei elemet, inkább saját műfajt teremtenek, amely a lengyel Roginski megfogalmazásában egyfajta bizánci sztyeppei történetként szólal meg. Szlovéniából kaptuk tehát a következő felvételt, a helyi Iztok Koren és a lengyel Rafael Roginski közös zenei munkája ez a Labyrinth of Oblivion, End of Insomnia.

Világzenei válogatásunkat hallják a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. Egész héten nagyon sok világzenei újdonság szól nálunk. Következő állomásunk Mexikó. Jön Natalia Lafourcade, mexikói pop, rock, illetve népdal énekes dalszerző, aki 2002-es debütálása óta Latin-Amerika egyik legsikeresebb énekesévé vált. A 84-es születésű Lafourcade gyerekkorát betöltötte a zene, hiszen apja a híres chilei muzsikus Gaston Lafourcade, édesanyja pedig zongorista. Gyermekkorában Lafourcade-t édesanyja terelgette a zene irányába, ráadásul egy olyan zenepedagógiai módszert is kikísérletezett Natalia segítségével, amellyel a gyerekek zene általi rehabilitációjában lehet segíteni. Az énekesnő első korongját 2002-ben vette fel, amelyet pop-rock, bossanova és latin ritmusok keverékével töltött meg. A lemez olyan sikeres lett, hogy latin Grammy-re is jelölték érte a legjobb új előadó kategóriában. A művésznő 2020-as korongjáról következik most egy dal, Natalia Lafourcade énekel, a dal

0: Rövidesen 11 óra. Újra szólnak a világzenék a Tankó Rádióban. Ezúttal egy friss dal következik Maliból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Tankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Újra szólnak a világzenék a Tankó Rádióban egészen éjfélig. Sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban a világzenei szintérről. Ma este például egy kiváló szenegáli művész Ablaye Sissoko és egy kanadai régi zene együttes, a Constantinople közös perzsa nyelvű felvételét hallgatjuk. Aztán egy másik nemzetközi koprodukció az Egyesült Államok beli, illetve ausztrál művészekkel, Philip Glass-szel és Tenzin Csogállal. Kellemes rádiózást kívánok továbbra is mindenkinek. A következő percekben a mali világzene szól tavalyról. Előadói Hava Diabaté és Kassé Madi Diabaté. Közös daluk a Fonyana Kuma.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Adankó Rádió világ zenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Sok-sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, ilyen a következő muzsika is. A szenegáli koraművész Ablaye Sissoko és a Montrealban működő régi zene együttes a Konstantinople közös korumjáról szól már is egy dal. A zenekart az iráni származású, Kanadában élő Kia Tabassian alapította, aki 14 évesen kényszerült elhagyni hazáját. Az elmúlt sok-sok évben olyan zenei világot épített, amelyben a perzsa hagyomány, a mediterrán kultúra és a kortárs hangzás természetes módon találkozik. Ablaye Sissokóval is sok-sok éve dolgoznak már együtt, kapcsolatukból mély barátság és alkotói bizalom született. 2026-os lemezükről hallgatunk már is egy dalt. Ez a korong azon hétköznapi emberek előtt tiszteleg, akikkel hosszú turnéi során találkoztak. Művészi küldetésüket hülyen tükrözi a korong, hiszen a Konstantinople zenéjével ma is az iráni emberek mellett szeretne kiállni. Azt mondják, minden egyes hanggal velük együtt lépnek tovább, miközben a szabadság, a kultúra és a béke üzenetét próbálják eljuttatni a hallgatókhoz. Következzen a szenegáli koraművész Ablaye Sissoko és az iráni gyökerű, Montrealban működő Konstantinople zenekar közös felvétele, perzsa nyelvű a dal, az Enbol.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádió.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten rengeteg újdonságot adunk műsorunkban, ilyen a következő dal is. Tenzin Csogál jön nálunk, aki tibeti énekes és zeneszerző. Ő az, aki több mint 20 éve ápol már alkotói kapcsolatot az amerikai minimalista zeneszerzővel, Philip Glass-szel. Közös korongjuk a Be the Sky, a tibeti kultúrából táplálkozik, és a spiritualitás előtt tiszteleg. A lemezen ősi tibeti költemények, imák, valamint saját szerzemények fonódnak össze Glass letisztult zenei világával. Igen, csak összetett anyagról beszélünk, a lemez ugyanis egyszerre szól a számüzetésről, az emlékezésről és az emberi kitartásról, miközben tiszteleg a Dalai Láma előtt is. A nem sokára hallható River of Joy című dal azt a történelmi pillanatot idézi fel, amikor a Dalai Láma a kínai megszállás elől elhagyta Tibetet 1959-ben. A dal a Kicsú folyónak állít emléket, annak a helynek, ahol utoljára érintette a lába tibeti földet. A zongora és a vonósok finom kíséretében Tenzin Csogál a szülőföld iránti vágyódásról, az emlékezésről és a veszteség fájdalmáról énekel. Egy bensőséges tisztelgés ez Tibet és annak szellemi öröksége előtt. Következzen a tibeti énekes Tenzin Csogál és az amerikai zeneszerző Philip Glass közös 2026-os dala River of Joy.

népek dalai szól a világzenei válogatás Dankó Rádióban, melyben holnap ismét lesz koncert nálunk. Pénteken este 23 órától a Los Orangutanes koncertjét hallhatják. A formációt a dél-amerikai zenék, azon belül is főképp az autentikus kumbia hazai helytartójaként is emlegetik. A Los Orangutanes zenekar 2017 óta táncoltatja a magyar kumbia rajongókat, annak ellenére, hogy ez Dél-Amerika egyik legnépszerűbb stílusa. A műfaj méltatlanul kis figyelmet kapott eddig idehaza. Ezen szeretne változtatni a Los Orangutanes, amelyet kipróbált veterán zenészek hívtak életre.

Kiss zenekart, az ID Mafia, a Zuboy, a Pazó, a Besodrom és az Anselmo Crew zenekarok tagjaiból verbúválódott, és rövid idő alatt a táncolni vágyó magyarok kedvencévé vált. Teltházas koncertek, valamint számtalan hazai fesztivál is a hátuk mögött van már. 2021-ben jelent meg az első stúdiólemez Lo Mejor de la Cumbia címmel, amely tisztelgés a műfaj legnagyobb úttörőjelő. A Los Orangutanes zenekar budapesti koncertjének felvételét a Magyar Zeneházából holnap este hallgathatják meg 23 órától. Oh.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai, világzenei válogatásunkat hallották. Én búcsúzom, köszönöm figyelmüket, örülök, hogy bennünket hallgattak. A gyártásvezető Sztrányolszky Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik most a népek dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás. További jó rádiózást!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Klikkó Rádió. Nagy Atádon FM 90,5. A magyar zene rádiója.

0: de tokor, várodok is lakodom tetején, gyere oda, édes szeres felém.
1: Dankó Rádió. Turkevén FM 98,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Hiányzik valaki ebből az utcából. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Remélem, hogy odahaza, vagy bárhol is legyenek a nagyvilágban, a rádiókészülékek mellől senki nem hiányzik, aki a Hús csak prímással szeretne tartani. A következő 1 órában ezt megtehetik. Hamarosan Szőlősi Emese dalol nekünk, akinek Balázs Tamás zenekara játszik. Kókai István és Murgács Kálmán hallgatója után Tóth János István andalgója szól. Volt egy lány, ki mindig csókról álmodott. Gáti Pál énekel majd, és Terék József zenekara játszik. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

0: egy asszonynak kilenc a leánya. 2021-ből Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallhatjuk hamarosan azt a csárdást, amelynek ez a címe Koltai Lászlótól és Nyári László zenekarától. Aztán Szerettem egyet, Leszler József és Segesdi László frisse is elhangzik, méghozzá Lente Lajos tolmácsolásában.
1: Egy asszony.

Tia Színházban készült 2015-ben, a második Martfői 2022-ből, a harmadik pedig egy debreceni felvétel lesz, szintén 2022-ben készült. Dancs Anna Mari majd a Messze van a nyíregyházi kaszárnya című dalt énekli, méghozzá Tordai Zoltán zenekarával. Előtte Baranyai Istvánék muzsikálnak Szilágyi Sándor kíséreteként Lányi Viktor andalgójában. De mindezek előtt jöjjön Hatvani Kis Gyöngyi, a 2023-as esztendő magyar nótadíjasa, aki már is Lakatos Miklós zenekarával hallható. Az én bánatom már nagyon csendes bánat.

A folytatásban itt a Dankó Rádióban egy hallgató szól, melynek előadói Tolnai András és Hankó József zenekara. Eltörött az ezüst hangú tilinkom. Ez a felvétel és az ezt követő is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, ezt a dalt majd Nagy Noémi énekli Csóka Gyula zenekarával. Fagyban közepében a télnek, Sallai Misi csárdására is sort kerítünk, méghozzá Szeredi Krisztina és a Rajkó zenekar jó voltából.

Napkeletről patak fut a falunkba, és Tilinkó nóta. Ezzel a két dallal folytatjuk. Először majd Pataki István hallható, utána pedig Éliás Tibor, Bangó János zenekarának kíséretével. Hallgassanak továbbra is minket, ez a Dankó Rádió Húscsak Prímása.

az iménti percekben Cserkuti Sándor frissét hallhattuk. A folytatásban pedig Olá Attila és László Mária hallgatója szól, Hegedűmnek minden húrja. Nádasdy Lászlónak hamarosan Johann János együttese zenél. Utána Diószegi Sándor és Tüttő János andalgóját játsszuk Pere Jánostól és Szalay Antal együttesétől. Kék pettyes rakott szoknya. Ez a címe Reményi Béla és Keve Jenő azon csárdásának, amelyet nem sokára Csuti Csaba énekel el, akinek Berki Péter együttese játszik. Majd egy kis paprikával és sóval fűszerezi az életünket Gyulai Erzsébet.

0: igaz lesz talán.
1: Evesi József és Marcali Frigyes Frisse után jöjjön Rácz Béla és Sallai Misi hallgatója. Virágzott az aranyerdő. Egy 2022-es felvételről szól hamarosan a dal, mely Fényes Györggyel és ifja Bergi Béla zenekarával készült. Kislány, hallod a muzsikát? Archív felvételről Nagy Pál Béla és Kulinyi Ernő dalát Ambrózi Ferenc énekli el, és Balogh Jancsi zenekara játsza. Majd Badacsonyi Kéknyelőt címmel Kis Károly következik.

Az italból megszólja szó csodát.

0: col cuore sulla sua per un indigo e ti mascia di
1: Az iménti percekben Morvai Károly és Szondi István csárdása szólt, a folytatásban pedig a búcsú hallható. Köszönöm valamennyiüknek, hogy ezúttal is velünk tartottak, hogy meghallgatták egy órás zenei összeállításunkat, a Hús csak prímást, itt a Dankó Rádióban. Valamennyi kollégám nevében most búcsúzom, találkozzunk legközelebb is, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Magyar Zene Rádióját. Most még itt a Hús csak prímásban dalolunk egy kicsit, muzsikálunk, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara hallható. Elhagyott az asszony, nem mondja senkinek, kalapom, kalapom csurgóra, és az F-dur friss csárdás hallható. Viszont hallásra, Morvai Noémi búcsúzik most önöktől.